0: Rádió 7, a mi világunk, világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Hogy tegyél szert új partnerekre? Hogy jusson el üzeneted a nagy közönséghez? A válasz videópodcast a radiohit.hu. Te add magad, mi biztosítunk minden mást. Ha valami fontosat akarsz megosztani, mi segítünk eljutni mindenkihez. Indulhat a hírverés? Akkor keresd minket a radiohit.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Szél István szerint már most látszik a csapadékhiány hatása a termésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Csanádi elnöke közösségi oldalán azt írta, a kelés sok helyen hiányos, a vetések fejlődése egyenetlen, a hideg reggelek és a károsítók pedig tovább rontják a helyzetet. Szél István hozzátette, a termés alakulása nagyban függ attól, hogy érkezik-e a következő hetekben számottevő csapadék. Ha a száraz idő tartós marad, az idei hozamok jelentősen elmaradhatnak a vártól. Elindult a szavazás az idei KNTH mozdulj az év kedvenc tesi tanára választáson. Vármegyénként és kategóriánként maximum 5-öt kiválasztottra lehet szavazni május 11-éig. A vásárhelyi Bacsa Zsoltra, a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskolája pedagógusára 200 fő feletti iskolák kategóriájában, a Makói Sebestyén Balázsra, a József Attila Gimnázium tanárára 35 év alatti testnevelő kategóriában lehet szavazni. Voksolni az évtesitanára.hu oldalon lehet.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenc.

Tegyük fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak.

0: Műsorajánló. Hello, Meló! Munkaidőt reptető kedvenc dalok, hasznos infók, hogy jól teljenek a munkanapok. Hello, Meló a Rádió Hétben minden munkanapon. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A kávészünethez kellene valami könnyed olvasmány. Épp most hallottál egy sztárhírt a rádióban, és kíváncsi vagy a részletekre. Érdekel egy helyi hír, amit épp most mondtunk be. Ne csak hallgass, kattints! Görges, olvas, lazíts! Ne maradj le semmiről! Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Workshopok és szakmai bemutatók színesítették az áprilist a Vásárhelyi Ötvös József Technikum szépészeti képzésein. A fodrásztanulók professzionális hajápolási technikákkal és korszerű szalontermékekkel ismerkedhettek meg gyakorlati képzésen, míg a kozmetikus diákok modern arckezeléseket próbálhattak ki. A fiatalok többek között lézeres kezelésekkel, bőrmegújító eljárásokkal és innovatív kollagénmaszkokkal is találkozhattak. Az intézmény célja, hogy a biztos szakmai alapok mellett a legkorszerűbb iparági tudást is átadja diákjainak. Vádat emelt a szegedi járási ügyészség azzal a szerb férfival szemben, aki több évtizedre elegendő tesztoszteron ampullát csempészett be Magyarországra tavaly ősszel. A vádlott nem jelentett be engedélyköteles áru behozatalát Röszkénél, ennek ellenére a bőröngye kárpítozása mögül 30 dobozból 1500 ampullányi tesztoszteron került elő. Az ampullák hazánkban nem engedélyezett gyógyszernek minősülnek, azok gyógyszerkereskedelmi forgalomban sem szerezhetők be. A szegedi járásbíróság dönt az ügyben.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség.

0: a mi világunk.
1: Mi a hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Ez itt a te reklámod helye. Rádió 7, a mi világunk. Vállalkozást indítottál, új termékkel vagy szolgáltatással bővült a palettád. Nagy dobásra készülsz, vagy csak azt akarod, hogy mindenki halljon rólad. Mutasd meg magad a Dél-Alföldi régió egyik legnagyobb lefedettségű helyi rádiójában. Rádió 7. Rádió 7. Csatlakozz elégedett partnereinkhez, mert a te sikered a mi sikerünk is. Keresd minket bizalommal az értékesítés@damc.hu e-mail címen, a radio7.hu-n vagy a promenád24.hu-n. Hirdess a Rádió 7-ben! Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Először haladta meg kedden a hőmérséklet idén Magyarországon a 30 Celsius fokot. A Hungaromet ZRT közölte, a Csongrád-Csanádvár megyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Tavaly április 17-én volt az első hőségnap, vagyis amikor a hőmérséklet csúcsértéke meghaladta a 30 Celsius fokot. Több év kihagyás után ismét megrendezték a Madarak és Fák napja alkalmából szervezett játékos természetismereti vetélkedőt a Vásárhelyi Klauzál Gábor általános iskolában. A megmérettetésen 8 csapat mérte összetudását. A résztvevők több állomáson próbálhatták ki magukat. A programban szerepelt dárc, szókereső, totó, villámkérdések és madárhang felismerés is. Az első három helyezett csapat a vármegyei fordulóba jutott tovább.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió.

0: Műsorajánló. Rádió Hit. Biztos vannak receptek, amiket már csukott szemmel is el tudsz készíteni. Mi viszont arra bíztatunk, hogy próbálj ki valami újat. A Rádió Hit elhozza a legizgalmasabb incsiklandozó újdonságokat, amelyekkel garantált lesz a siker. Ez a Konyhatündér a Rádió Hétben minden vasárnap 11-től délig. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Van egy sztorid, amit hallania kell a világnak? A vállalkozásodhoz keresel új ügyfeleket? Ne maradj háttérben! A Rádió Hit videópodcastjeivel te is eléred a nagy közönséget. Mutasd be szolgáltatásodat, termékeidet, vagy csak oszd meg a gondolataidat. Lépj velünk kapcsolatba még ma! Keresd minket a radiohit.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hit hírei röviden.
1: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Szél István szerint már most látszik a csapadékhiány hatása a termésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Csanádi elnöke közösségi oldalán azt írta, a kelés sok helyen hiányos, a vetések fejlődése egyenetlen, a hideg reggelek és a károsítók pedig tovább rontják a helyzetet. Szél István hozzátette, a termés alakulása nagyban függ attól, hogy érkezik-e a következő hetekben számottevő csapadék. Ha a száraz idő tartós marad, az idei hozamok jelentősen elmaradhatnak a vártól. Elindult a szavazás az idei KNTH mozdulj az év kedvenc tesi tanára választáson. Vármegyénként és kategóriánként maximum 5-öt kiválasztottra lehet szavazni május 11-éig. A Vásárhelyi Bacsa Zsoltra, a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskolája pedagógusára 200 fő feletti iskolák kategóriájában, a Makói Sebestyén Balázsra, a József Attila Gimnázium tanárára 35 év alatti testnevelő kategóriában lehet szavazni. Voksolni az évtesitanára.hu oldalon lehet.
0: Velünk történt. A Rádió Hét hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb

rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

órák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor. Az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz.

0: üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz itt még valaki.
1: Élvezd,
0: ha újnak látszik, ami marad itt ennek.

nevet magad komolyan. Okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubilus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek,

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz érzelkkel, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Rádió 7, a mi világunk.

0: műsorajánló. Rádió 7. Ugye ismerős ez a dallam? Vannak klasszikusok, amelyeket nem lehet elfelejteni, amelyek napjainkban is ott vannak a bulikban, és amelyekről mindenkinek megvannak az emlékei. Retro kívánság műsor, ahol újra velünk vannak a 80-as, 90-es évek és a millennium felejthetetlen kedvencei. Kérj, küldj egy igazi különleges retrodalt, vagy üzenj a Rádió Héttel. Retro kívánság műsor a Rádió Hétben minden vasárnap. Rádió Hét, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok.
2: Május 14-15-16-án.
1: A vidék legnagyobb mezőgazdasági kiállítása.
2: Sóbírálat, tenyészállat árverések, szakmai konferenciák, agrárszakképző intézmények 6. országos gazdászversenye pénteken.
1: Nemzetközi furiózó tenyészszemle, fajta bemutatók, díjugrató és fogadhajtó versenyek, kutyás bemutatók, gyermekprogramok, szalmavár.
2: Mezőgazdasági eszközök, gépek sokasága, halászati, vadászati, díszbaromfi és nyúlkiállítás, tanös és számos program a család minden tagjának.
1: Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Hódmezővásárhelyen május 14-16 között a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában az Aranyák kert 71 szám alatt.
3: Hol a sóder? Elfogyom!
4: Nyugi főnök, a bodzási úti tűzépről már úton van az anyag.
5: Sóder, homok, cement, szóródó építőanyagok 2 órán belül Vásárhely területén. Telefon 0630 999 40 12. Vagy keresd a bodzási úti tűzépet a vasúti átjáró előtt.
6: Ne hagyd, hogy a törmelék a munka útjába álljon. A Hódbeton Kft. Konténeres építési, bontási, törmelékszállítást és hulladékszállítást is vállal Hódmezővásárhelyen és környékén. 4 vagy 8 köbméteres konténer kell? Csak szólj és visszük. Gyors ügyintézés, befogadói nyilatkozat, megbízható csapat. Hódbeton. Adj új esélyt a törmeléknek. Csomorkányi út 119, 0630 51 20 200 vagy újrahasznosítótelep.hu.
7: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
8: Itt a jó idő. Pattanj két kerékre. Kenzel kerékpárok Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen Hótkerék, Bajcsi Zsilinszky utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény két keréken.
9: Hiányzik egy kis én idő.
10: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
9: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
10: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
9: Egy gyors lazítás?
10: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
9: Csobbanj bele!
10: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdünk fürdője. Makó szívében.
0: Radio 7. A hang, amit olvashat. Kattints vagy koppints most. Most. www.radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
11: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Gyerekek táboroztatására gyűjt a katolikus Karitász, változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Ostrodbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. A kijevi külképviseletek lehetséges evakuálására figyelmeztetett Moszkva. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának a szervezetében. Az Argentinából kifutott holland hajóutasai közül eddig hárman haltak meg és többen megbetegedtek, közülük többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajót nem fogadták a zöldfoki köztársaságban, délután viszont a spanyol kormány engedélyezte, hogy Tenerifén kikössön, bár a helyiek tiltakoznak ez ellen. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. A szerdai középszintű történelem vizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdések és a népszerű esszé témák kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táborozhatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitász.hu oldalon is lehet segíteni.
0: Időjárás.
12: Támogatja a Mackó fémszerkezet és Mackó tetőfedés.
11: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
1: Támogatja Csongrád Csanád vármegye önkormányzata.
2: A mai napon, ha moziba mennél, akkor a Vásárhelyi moziban 15:30-tól a Michael-t nézheted meg. A Zöldök Prádát visel 2:18 órakor kerül a vászonra, a Mortal Kombat 2 pedig 20 óra 20-tól látható. A Szentesi moziban a Mortal Kombat 2-vel indítanak 15 órától. A Birka Krimit 15:30-tól láthatod, a Michael 17:20-kor kerül a vászonra, a Zöldök Prádát visel 2:17:40-től látható. A Szegedi Belvárosi moziban a Balázs Béla teremben 15:30-tól Mindenki az utcára című filmet nézheted meg. A Zsigmond Vilmos teremben a Birka Krimi kerül a vászonra 15:45-kor, a Dombok halvány képe pedig a Csőke József teremben 15:45-től látható.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a VGM Hungary Kft. Biztos munkahely, biztos jövő.
2: A reggeli forgalom most kezd éledezni a térségben, Vásárhelyen a szokásos csomópontoknál, a körforgalmaknál, a Kassa utcánál és a Szántóvács János utcán már lassabb tempóra számíthatsz. A 47-esen Szeged felé folyamatos a haladás, de a Szeged bevezetőn ilyenkor már sűrűsödik a sor. Érdemes erre készülnöd. Makó irányában a 43-as jól járható, a városba beérve viszont a reggeli csúcs miatt lehet egy kis torpanás. Vincent és Baks között a komp ma is jár egészen 18 óráig. Vezess türelmesen, közlekedj figyelmesen.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió 7.

Ellott Olivia Dínét a Rádió 7-ben a mi reggelünkben. Még mindig ott tart a szülinapos játék. Nevezd az ismerősödet, vagy akár saját magadat. 06-32-67-77-77-es érkezett már néhány üzenet. Erre az SMS számra várom az születésnapos nevét és telefonszámát, hogy a sorsolásban részt vehessen. A nyeremény pedig nem más, mint a Manna Park jó voltából egy két főre szóló menü elfogyasztásának lehetősége. Ezért lehet ma játszani itt, ha szülinapos vagy, vagy ha van szülinapos ismerősöd. Jani Csákvecsa énekel nekünk Könnyek az esőben, itt a Rádió 7-ben.

0: legfrissebb és legfontosabb információk növénytermesztésről, állattenyésztésről és a hazai agrárium jövőjéről. A Magyar Föld magyar hangja. Agrárpercek.
1: Ez a Rádió 7, benne pedig az Agrárpercek következnek, ahol Sipos József növényorvossal beszélgetünk. Kicsit látogassunk el a szántóföldekre, és beszéljünk róla, hogy ott mi a helyzet.
2: A titkok a növények között vannak. Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Bizony a április hónapban megmutatja a természet azt, hogy sokkal erősebb, mint az emberi technológia vagy lépések. Ez pedig azt mutatja, hogy az elmúlt egy hónapban ismételten jelentősebb csapadék nem esett. Az elmúlt napokban érkezett itt a területünkre 2,5-3 mm csapadék, ami arra volt jó, hogy felfrissítette egy picit a levegőt, a nagymértékű porréteget, ami már kialakult az utakon, a földutakon és a területeken, egy picit le tudta verni, le tudta rögzíteni, de igazából a nagymértékű vízhiányt nem pótolja. Ha egy szóval kellene megfogalmazni, hogy milyen a mezőgazdaság kint és a növények világa, akkor azt mondom, hogy kritikus, nagymértékű stresszel terhelt, és ennek egyik alapvető oka a mérhetetlen vízhiány. A növények között, ha végig lehet gyorsan szaladni, hogy mit látok a szemlézések során, elsőt kiemelném a gabonákat. Az őszi gabonák esetében fajták között vannak különbségek. Az intenzív fajtákat nagymértékben megterhelte a téli és a koratavaszi időjárás. Nem bokrosodtak úgy az állományok, a sorok közé lehet látni. Szárba felfutottak a növények, az erősebbek már lassan a zászlós leveleket hozzák, ez igaz az őszi árpára is. Majd egy hét, másfél hét múlva már a kalászolás indul el. Alulról a szárazság miatt már száradnak felfele a levelek, sárgolna, és a legyengült növényeken, picit nedvesebb területen, meg ezek a futózáporok segítik azt, hogy a gombás betegségek megjelennek, levélfoltosság betegségeivel találkozom, árpába különösen, a búzában a szárazság miatt több helyen gyomszabályozásra kellett elvégezni, és vannak olyan gazdák és gazdaságok, ahol még a gomb elleni védekezésre kellett eszközölni, hiszen nem jelentek meg, hál' Istennek, ezek a kórokozók. A gabonák után térünk egy picit a megmaradt repcetáblákra. A sárgulnak most már gyönyörűen a repcék, de ott is bizony, ha nem megfelelően tudott erősödni a repce, egy szárba feljött, kevés oldalelágazással és mérhetetlen mennyiségű rovarkártevővel vannak tele a növények. Repcefénybogár, bundásbogarak károsítják ezeket a szép növényeinket. Elvetettük a napraforgót, és már a melegedés következtében sorolnak az állományok, de rengeteg károsító fenyegeti. Itt, ha ki lehet emelni és küzdenek a gazdatársak, az pedig a mezei nyúlnak a problematikáját. Ezért van az, hogyha látják a kedves hallgatók, hogy villanypásztorral vannak körbekerítve területek, ez a mezei nyúl őzek ellen próbálják a gazdatársak fáradtságos munkával megvédeni ezeket az állományokat, de raknak ki ijesztőket is, mi is, annak érdekében, hogy valahogy távol tartsuk ezeket a károsítókat, amelyek ugye lecsipegetik, lerágják, villámgyorsan nagy területet tudnak károsítani. De bizony a levegőből is jön a támadás. A levegőből az örvös galambok, vadóc galambok érkeznek és lecsipegetik a kelő napraforgókat, de még ha mi visszatérünk a földre, ott pedig a sáros hátú bogár, amelyik mászik a talajon, vagy barkók, azok is komoly gazdasági károkat tudnak okozni, és ezért több helyen majd újra kell vetni ezeket az állományokat, ami már nem optimális a fejlődése szempontjából. A kukorica termőterület csökken, de azok a kedves gazdatársak, akik vetettek kukoricát, már látják, hogy szögcsíra állapotba kezd lenni a kukorica, ami azt jelenti, hogy kell kifele. Ott pedig a barkóknak a jelenlétére szeretném felhívni a figyelmet, és előszeretettel a forgókba van egy másik madár, amely alig várja a kukoricát, ez pedig a fácán. És előszeretettel csipegeti ki a kellő kukorica növényeket, és még ehhez hozzájárul lokálisan itt a mi megyénkben is a varjaknak, a vetési varjuk megjelenéséhez, amelyek nagy területen tudják károsítani a növényeinket. Sok-sok helyzet éri a fejlődő tavaszi növényeinket, de ne adjuk fel a reményt, bizakodjunk, hogy érkezik majd eső, és kinől a károsítók foga alól a kultúrnövényeink, amiért sokat dolgozunk. Köszönöm szépen!
0: Az Agrárperceket hallottad arra.

0: reggelünk a Rádió Hétben minden dolgos nap reggelén. Rádió Hét.
1: 3 perc múlva 8 óra lesz, ez itt a Rádió Hétben, a mi reggelünk, a mikrofonnál Pető János. Rögtön érkeznek a legfrissebb hírek. Paradise, Sophie and the Giants. Ezzel kezdjük meg a következő órát. Figyelj, itt az ízelítő belőle.

0: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Rádió 7 Top 20. A mi világunk 20 legkedveltebb zenéje az utóbbi 7 nap zenei kívánságai és elhangzásai alapján. Rádió 7 Top 20 minden szombaton délután 4-től a Rádió 7-ben. Rádió 7. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
2: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
1: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
2: Itt számítasz.
1: Csatlakozz a VGM csapatához.
2: Részletek vgmhungary.hu.
3: Új ruhákra vágysz, de nem tudod, honnan szerezd be őket. Irány a Háda! Teljesen új tavaszi-nyári árukészlettel várunk téged április 9-én csütörtökön, Hódmezővásárhelyen a Family Centerben. Találj rá a hozzád illő legtrendibb darabokra, amelyekben garantáltan elragadó és stílusos lehetsz nap mint nap. Kincskeresésre fel! Irány a Háda!
4: Hol a sóder? Elfogyott!
5: Nyugi főnök, a Bodzási úti tüzépről már úton van az anyag.
6: Sóder, homok, cement, szóródó építőanyagok 2 órán belül Vásárhely területén. Telefon 0630 999 40 12. Vagy keresd a Bodzási úti tüzépet a vasúti átjáró előtt.
7: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed. Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
8: Otthont keres, ahol a nyugalom és a modern városi élet találkozik? Megérkezett Mórahalom legújabb égköve, a Centrál 1 társasház. A Malom és a Tomori utca sarkán épülő 14 lakásos társasházunk. Ideális választás fiatal pároknak és családoknak egyaránt. Vásároljon közvetlenül a beruházótól kedvező feltételekkel. Lakásaink megfelelnek az Otthon Start program 3%-os hitelfeltételeinek is. Élvezze a prémium minőséget. Hőszivattyús hűtés-fűtés, saját terasz és zárt közös udvar várja karnyújtásnyira a gyógyfürdőtől. Ne maradjon le! Átadás 2026 végén. Részletekért látogasson el az rmbtrans.hu oldalra, vagy hívjon minket a 0670 000 2087-es számon. Centrál 1. Stílus és kényelem Mórahalom szívében.
9: Szeretnél hírverést csapni magad körül, de nem tudod, hol kezd? A szórólapok kora lejárt. A videó podcast a jövő. A Rádió 7 segít neked, hogy a legújabb szolgáltatásodat, a vállalkozásodat, vagy épp egy forradalmi ötletedet több ezren lássák. Ne csak beszélj róla. Mutasd meg! Részletekért kattints a radio7.hu-ra. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
10: Magyarország visszaadta az ukrán bank lefoglalt pénzét. Energiatároló telep épül Oroszlányban. Változékonyra fordul az idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oszcsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban. Az ukrán elnök megerősítette, az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. Volodymyr Zelenszkij a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és köszönetet mondott Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért. Oroszországból indított drónok csapottak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai, rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában nagyon jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Idehaza közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököt és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energiahálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várható a jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet Zrt. Oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül.
0: Időjárás.
11: Támogatja a Makói Kenzel kerékpárbolt és a Hódmezővásárhely Hódkerék kerékpárbolt.
10: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
11: Támogatja a Kalomé, ahol a hulladékból új élet születik.
12: Makona, a Szegedi úton és a Megyeháza utcán forgalomkorlátozással fogsz találkozni a városnapok miatt. Errefelé számíts némi torlódásra. Hódmezővásárhelyi útjain is élénkül a reggeli forgalom, igencsak. Andrássy út, Petőfi út találkozásánál is számolnod kell lassulásra. Ugyancsak torlódással találkozhatsz a Dr. Csák András utca és a Pálffy utca kereszteződésénél is. Szegedre a 47-es út felől a bevezetőn is ugyanez a helyzet, valószínűleg kifelé is. A körutakon is jelentős forgalomra készülj, és a szegedi hídak is eléggé telítettet mutatnak. Információink szerint sebességméréssel, vagy valamilyen rendőri jelenléttel a 47-es úton a szokott helyen Agyő és Szeged között találkozhatsz. Közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra!
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk! Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét! A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét!
12: 8 óra után járunk 5 perccel, ez itt a mi reggelünk a Rádió Hétben. A mikrofonnál Pető János, jó reggelt a most ébredőknek. Ha már munkában vagy, vagy odafelé tartasz, akkor te már találd időjárással. 16 fokot mutat a hőmérőnk jelenleg, és picit ilyen borongós idő van odakint. Záporok, zivatarok tarkíthatják a mai napot, de ez azért ne szegje a kedvünket. Lendüljünk meg, jön a Paradise of the Giants, itt a Rádió Hétben.
0: Rádió.

itt a mi reggelünk a Rádió 7-ben. Ma este ünnepi hangulat költözik Makóra. Május 7-én, azaz ma csütörtökön 18 órakor kezdődik a városnapi koncert a Hagymaházban. Az esemény egyik legszebb pillanata idén is a Makó Városért emlékplakett és emlékérem átadása lesz, amellyel olyan embereket és közösségeket ismernek el, akik sokat tettek a városért. Az ünnepi köszöntőt Farkas Éva Erzsébet polgármester mondja, a műsor pedig a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági fúvós zenekara adja. Gábor Nagy Árpád vezényletével. A koncert ingyenes, a belépő jegyeket a Hagymaház pénztárában lehet átvenni. Ha a ma estére még nincs programod, akkor ez egy igazán közös, szép közösségi élmény lehet, és ezzel meg is kezdődnek a városnapok Makón, ezzel majd még jövök egy pici részlettel ezzel kapcsolatban, hogy mi várható a napokban ott. És ne feledd a születésnapos játékunkat sem. A mai napon a Manna Park jó voltából egy kétfős menü a felajánlott nyeremény. 0630-267-77-77 az SMS számunk, ide várom a születésnapos nevét és telefonszámát, ha van ilyen ismerősöd, vagy ha akár neked van szülinapod. Waiting for Tonight, Fisher és Jennifer Lopez, ez következik. Azt egyébként tudtad, hogy J-Lo 69-ben született New Yorkban, és már több mint 80 millió eladott lemezzel rendelkezik. Ez egy igazán szép szám. Na, hallgassuk meg, miből jött ez össze.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
1: Támogatja az Indubius mérnöki és tanácsadó Kft.
2: Ígértem, hogy jövök a Városnapok részleteivel Makón. Ezen a hétvégén újra megtelik élettel a Széchenyi tér, május 8 és 10 között rendezik meg ugye a 2026-os Városnapokat Makón. Három napon át kulturális, zenei és közösségi programok várnak minden korosztályt. A péntek a vásárról, a gyerekprogramokról és a koncertekről szól majd. Többek között a Rózsafa zenekar és a Csürhe banda is színpadra lép, este pedig a Lóci játszik és a Kóbé hozza a hangulatot. Szombaton néptánc csoportok, felvonulás, flashmob és nagy koncertek várják a látogatókat, köztük Paja Baja és a Ritmusa. Vasárnap családi nap, gyerekkoncertek, táncbemutatók és díjátadók zárják a programsorozatot, este pedig Balázs Pali koncertje és egy kertmozi teszi teljessé a városnapi élményt. Úgyhogy ha hétvégére programot keresel, akkor Makó most igazán jó választás.
0: Ez programajánló volt.

0: Rádió 7 mi reggelünk rólad szól, neked szól. Rádió 7, a mi világunk.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Phoenix Taxi.
2: Vincent és Baks között a kompa mai napon is üzemel egészen 18 óráig, 12 és 12.30 között van náluk egy ebédszünet. Persze ez forgalomtól függő. Szegedre a 47-es a bevezető szakasz, illetve az oda kivezető szakasz igencsak nagy torlódást mutat, arra készülj, hogy ott várakoznod kell egy picit, vagy legalábbis lassabban fogsz haladni. A 47-es úton a Kastélykertnél rendőri jelenlétre készülj, elképzelhető az is, hogy szondáztatnak, de az is, hogy sebességmérésről van szó. Közleked figyelmesen, vigyázz magadra!
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hír.

A Dr. Béres tényleg Barbiehez nyúlabor újabb sláger lesz. Verép Tomival alkották ezt a dalt. Ugye nem bántad meg ezen út a címe? Ezt hallhattuk az előző néhány percben, itt a Rádió 7-ben a mi reggelünkben. A születésnapos játékosunk nyertesét kisorsoltam. Így hangzik az üzenet hozzá. Sziasztok, unokahúgom Búzás Babett Jázmin. Ma ünnepli születésnapját, Isten éltesse, boldog születésnapot neki. Köszönti családja. Jázmit hamarosan értesítem arról, hogyan veheti át nyereményét, ami ugye nem más, mint a Manna Park jóvoltába felajánlott kétfős svéd asztalos menü, amit ott náluk lehet majd elfogyasztani, és holnap is ezért lehet játszani, ha holnap lesz a szülinapod, akkor már készülhetsz is a holnapi reggelre. Hát akkor is fogunk játszani, és akkor is ez lesz a nyeremény. Itt a folytatásban pedig zenélünk tovább, jön az Inzájét idősítól.

0: Izgalmas témák, érdekességek a térségből és friss hírek a mi világunkból. Ez a Mi reggelünk a Rádió Hétben. Rádió Hét, a mi világunk.
1: 3 perc múlva 9 óra, ez itt a Rádió Hétben, a mi világunk. Egy újabb óra végéhez érkeztünk, és jönnek is a legfrissebb hírek néhány percen belül. Utána pedig a Milk is lágerével megyünk tovább. Figyelj, mutatom az ízelítőt.

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kulcsmásolás, csavarok, szerszámgépek, szaniterek. Hát persze, hogy a János téri vasboltban keresd. Vásárhelyen a megszokott régi jó helyen, de mindig lendületben.
2: Magyarország egyik legnagyobb hulladékfelvásárlója, a Kalomég Trans Kft. Makon és Szegeden is kiemelt áron veszi át a vas, színes fém, akú, papír és elektronikai hulladékot. Hulladékfelvásárlás Makon az Újvárosi vasútállomásnál és Szegeden a Cserjesor 5 alatti telephelyünkön. Kalomég, ahol a hulladékból új érték születik.
3: Rakodógépre van szükséged? Délgép Kft. Épületet bontanál, de nem tudod, hol kezd neki? Délgép Kft. Feltörnéd a betonplacot, de nincs mivel? Délgép Kft. Elpaterolnád a törmeléket? Délgép Kft. Mindenre van válaszunk, ha bontásról, rakodásról, teherfuvarozásról vagy gépi talajmunkáról van szó. Délgép Kft. Hódmezővásárhely, Csomorkány utca 25. Telefon 0620 371 03 43.
4: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában és szívesen dolgoznál egy stabil régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed. Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
0: Unatkozol? Kapcsolódj ki velünk! A Radio7.hu oldalon csak a legjobb könnyed tartalmak várnak. Friss zenés és filmes hírek, helyi események, kultúra, sport, rendezvénybeszámolók, és ezek mind egy helyen. Görges, olvas, lazíts! Radio7.hu Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
6: 25 fok lehet ma térségünkben. Vásárhelyi és makói tűzoltókat is kitüntettek. Csongrád-Csanád vármegye is csatlakozik az Élelmiszerbank hétvégi gyűjtéséhez. Eltűnt férfi megtalálásában kér segítséget a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Vásárhelyi és makói tűzoltókat is díjaztak a héten. Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napja alkalmából. Molnár Krisztina vármegyei katasztrófa védelmi szóvivő a Rádió 7-nek elmondta. A kitüntetéseket Rókus Imre vármegyei igazgató adta át.
7: Hódmezővásárhelyről is több tűzoltó elismerést kapott, például Karácsonyi Miklós tűzoltó főtörzsőrmester, illetve elismerésben részesült Pálinkó Endre tűzoltó főtörzsőrmester, illetve Makóról is voltak elismert kollégák, Keres Mihály tűzoltó zászlós. Elismerést kapott még Szűcs István Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester, aki szintén a makói hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltója, kikjelmi vezetője, valamint Török Sándor tűzoltó főtörzsőrmester.
6: Tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciót tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület péntek délután és szombat este között. Csongrád-Csanád vármegyében 17 helyen adakozhatnak a vásárlók. Szegeden 11, Hódmezővásárhelyen 2, Szentesen 3, Csongrádon egy áruház csatlakozott a kezdeményezéshez. A Csongrád-Csanád vármegyeiek legutóbb az Élelmiszerbank karácsonyi gyűjtésén 20.230 kg-mal járultak hozzá az összefogáshoz, így több mint 4.000 adománycsomag juthatott el általuk a rászorulókhoz. Makó 327. születésnapját ünneplik a ma kezdődő városnapokon. A település hivatalos oldalán azt írják, csütörtöktől vasárnapig a városnapok nem csupán programok sorozata lesz, hanem a találkozások, a büszkeség és az összetartozás ünnepe. Az esemény ma este 6 órakor a Hagymaházban kezdődik, ahol a díjátadó után a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ifjúsági fúvószenekar ad koncertet. Az állampolgárok segítségét kérik egy 56 éves férfi megtalálásában a hódmezővásárhelyi rendőrök. Fürdök István május 2-án reggel a Vásárhelyi Kórházból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról. A férfi 175 cm magas, vékony testalkatú, ovális arcú, rövid barna hajú és kék szemű, valamint jobb karját természetellenesen tartja. A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud róla, jelentkezzen bármelyik rendőri szervnél.
0: Sport.
6: Ma este 3:47-kor lép pályára a Magdeburg otthonában az OTP Bank Pik Szeged férfi felnőtt kézilabda csapata a Bajnokok Ligája negyed döntőjének visszavágóján. Az első meccsen 7 gólos hátrányba kerültek a kékek. A téta kölni 4-es döntőbe jutás. Mikler Roland kapus elmondta, sokkal precízebb játékra lesz szükség a győzelemhez, és bízik benne, hogy a Szeged azt az arcát mutatja, amely a Kielc ellen volt jellemző rájuk. Ez lesz a klub történetének 300. Bajnokok Ligája mérkőzése.
0: Időjárás.
4: Támogatja a Deák Delta Kft. Ha nyílászárót cserélne, ránk számíthat.
6: Erőteljes gomoly felhőképződés várható. Térségünkben is kialakulhat zápor, zivatar. A délnyugati szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében is lehet erős széllökés. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
4: Támogatja az újrahasznosítótelep.hu oldalt üzemeltető Hódbeton Kft. Adj új esélyt a törmeléknek.
8: Bármerre indulsz vásárhelyről, minden irányba találkozni fogsz kaszálási vagy útkarbantartási munkálatokkal. Ezeken a helyeken némi forgalomkorlátozásra kell számítani, általában útszűkületre. Vásárhelyi útjain már csak néhány helyen kell torlódásra számítanod, és ott sem vészes már a lassulás. Makonár a Szegedi úton és a Megyeháza utcán a városnapok miatt útlezárással találkozol, erre készülj, ott kerülnöd kell esetleg. Sebességméréssel a 47-es úton Agyai Szeged között találkozhat a Kastélykertnél. Közleked figyelmesen, vigyázz magadra!
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk! Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét! A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
8: 9 óra után járunk 5 perccel, ez itt a Rádió Hétben a mi világunk, a mikrofonnál Pető János. A hőmérséklet 17 fok, ezt mutatja a hőmérünk, meg talán gyenge eső van odakint, de ezt nem látom minden pontosan. Azért készülj fel arra, hogy ma várható a zivatarok, csapadékok. Itt a folytatásban jön Wilkie és a Just the Way You Are. Ezzel a remek zenével nyitom meg ezt az órát, és hozom a többi kiváló ugyanilyen nagyon jó slágert. Itt a Rádió Hétben, a mi reggeli.

Addicted to you, Avicii-től, itt a Rádió 7-ben, a mi reggelünkben. Kiváló zene ez is. Itt a mi világunkban, a Rádió 7-ben igyekszünk mindig hozni neked a legfrissebb kulturális és egyéb helyi információkat, vagy legalábbis olyanokat is, amik a közelünkben történhetnek. Hát így volt ez most Szentesen is, onnan hozok most neked egy kis infót. Története során először kapott rangos nemzetközi meghívást a szentesi Tóth József Színház. Május 23 és 26 között Szentpéterváron mutatják be Csehov Sirály című darabját. Az előadás különlegessége, hogy Karó Báján örmény származású rendező új kísérleti megközelítésben vitte színre a klasszikus művet. A meghívás óriási szakmai elismerés a társulatnak és a színház vezetésének is. Az elmúlt évek munkája most először kap nemzetközi visszaigazolást a Szentesi Teátrum, ezzel egy új fejezetet nyit, hiszen első alkalommal képviselheti a várost egy ilyen rangos fesztiválon. Ez történt tehát Szentesen. Itt pedig már a halott pénz várakozik a zenék sorában, érkezik a máshol.

0: koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
1: Támogatja a Sole Nostrum ZRT.
2: A mai napon, ha moziba mennél, akkor a Vásárhelyi moziban 15:30-tól a Michael-t nézheted meg. A Zöldök Prádát visel 2:18 órakor kerül a vászonra, a Mortal Kombat 2 pedig 20:20-tól látható. A Szentesi moziban a Mortal Kombat 2-vel indítanak 15 órától. A Birka Krimit 15:30-tól láthatod, a Michael 17:20-kor kerül a vászonra, a Zöldök Prádát visel 2:17:40-től látható. A Szegedi Belvárosi moziban a Balázs Béla teremben 15:30-tól Mindenki az utcára című filmet nézheted meg. A Zsigmond Vilmos teremben a Birka Krimi kerül a vászonra 15:45-kor, a Dombok halvány képe pedig a Csőke József teremben 15:45-től látható.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Csúri 2000 Kft.
2: Információink szerint sebességméréssel Szeged és Agyok között a Kastélykertnél találkozhatsz, illetve az 5-ös úton Balástya felé. Makónál a Szegedi úton és a Megyeház utcán számítanod kell útzárra a rendezvény miatt. Vásárhelyi útjai alapvetően jól járhatóak, a bevásárló központok körül még találkozhatsz némi lassulással, de már igazán nem vészes. Közlekedj figyelmesen, türelmesen és vigyázz magadra!
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk! Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió 7!
2: Rádió 7 a mi világunk, ez itt a mi reggelünk, május 7-én, és ezen a csodás napon a Gizella nevű kedves hallgatóink ünneplik névnapjukat. Ha van ilyen nevű ismerősöd, akkor köszönj fel bátran névnapja alkalmából. A Gizella germán eredetű, nekik boldog névnapot kívánok innen is, itt a folytatásban Taylor Swift következik.

Gyerünk, tavasz énekelt a Magna Cum Laude. És ha már tavasz, akkor töltse el egy önfelett napot a rendőrséggel és a katasztrófa védelemmel. A Szegedi Vadasparkban idén is megrendezik a rendkívül népszerű rendőr és tűzoltónapot. Május 10-én vasárnap 10 órától egész napos látványos és interaktív programok várják a családokat. A megnyitónak készenléti rendőrség zenekara ad műsort, majd a rendőrség és a katasztrófa védelem közös bemutatóit következnek. Kutyás egységek, kommandósok, tűzoltók, technikai eszközök és játékos közlekedés biztonsági feladatok. A gyerekek pecsétgyűjtőjátékon vehetnek részt, ahol élmény ajándékokat, például állatetetést vagy rendőrségi hajózást is nyerhetnek. A programok délután 4-ig folyamatosan zajlanak, így garantált az egész napos élmény az egész családnak. A teljes programot megtalálod a Rádió 7.hu oldalunkon, a hírek között egy cikkben. Kataj, ráolvasd el!

0: A Rádió 7 mi reggelünk rólad szól, neked szól. Rádió 7, a mi világunk.
1: 4 perc múlva 10 óra lesz, és a mi reggelünkben, a reggelből átlépünk a délelőtbe, most már teljesen biztosan elmondhatjuk. Ennek az órának is a végére értünk, Turn the Lights Off, Kato és John. Ők következnek majd az óra elején, ezzel a zenével nyitunk. Gyere, tarts velem, rádiózzunk együtt a folytatásban is.
0: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Rádió. Rádió hétvége. Friss és hasznos információk a hét történései Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek térségében. Rádió hétvége a Rádió hétben. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Rakodógépre van szükséged? Délgép Kft. Épületet bontanál, de nem tudod, hol kezd neki? Délgép Kft. Feltörnéd a betonplacot, de nincs mivel? Délgép Kft. Elpaterolnád a törmeléket? Délgép Kft. Mindenre van válaszunk, ha bontásról, rakodásról, teherfuvarozásról vagy gépi talajmunkáról van szó. Délgép Kft. Hódmezővásárhely, Csomorkány utca 25. Telefon 0620 371 03 43.
3: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
4: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
3: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
4: Itt számítasz.
3: Csatlakozz a VGM csapatához.
4: Részletek vgmhungary.hu.
5: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál! Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen! Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma! www.csillagautósiskola.hu.
6: Hiányzik egy kis én idő.
7: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
6: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
7: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
6: Egy gyors lazítás?
7: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
6: Csobbanj bele!
7: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdő fürdője. Makó szívében.
8: Otthont keres, ahol a nyugalom és a modern városi élet találkozik? Megérkezett Mórahalom legújabb égköve, a Centrál 1 társasház. A Malom és a Tomori utca sarkán épülő 14 lakásos társasházunk. Ideális választás fiatal pároknak és családoknak egyaránt. Vásároljon közvetlenül a beruházótól kedvező feltételekkel. Lakásaink megfelelnek az Otthonstart program 3%-os hitelfeltételeinek is. Élvezze a prémium minőséget. Hőszivattyús hűtés-fűtés, saját terasz és tehát közös udvar várja karnyújtásnyira a gyógyfürdőtől. Ne maradjon le! Átadás 2026 végén. Részletekért látogasson el az rmbtrans.hu oldalra, vagy hívjon minket a 0670 000 2087-es számon. Centrál 1. Stílus és kényelem Mórahalom szívében.
0: Ez itt a te reklámod helye. Több ügyfelet, nagyobb forgalmat szeretnél? Ne csak reménykedj! A Rádió Hét az a felület, ahol naponta több tízezer helyi hallgató találkozik a márkáddal. Juss el rajtunk keresztül a környék lakóihoz, akik a te termékedet vagy szolgáltatásodat keresik. A rádió a leggyorsabb út a sikerhez. Keresd minket a radiohét.hu oldalon a kapcsolat menüpont alatt. Rádió Hét. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei.
9: Több mint 70 ezer diák érettségizik ma angol nyelvből. Rendhagyó kiállítás nyílt Párizsban. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Elkezdődött az angol írásbeli érettségi. Középszinten 47 ezer, emelt szinten 27 ezer diák vizsgázik. Közben már elérhető a tegnapi középszintű történelem írásbeli megoldása az eduline.hu oldalon. Az emelt szintűre még várni kell, írja a portál. Holnap a német írásbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszerennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Átfogó reformokat sürget a szerb köztársasági elnök azért, hogy az ország megőrizze gazdasági növekedését és javítsa állampolgárainak életszínvonalát. Alekszandar Vučić egy napilapban közölt írásában 5 kiemelt területet nevezett meg. Az állami bürokrácia csökkentését, a termelékenység növelését, az oktatás átalakítását, az energetikai fejlesztéseket, beleértve a nukleáris energiát és a mesterséges intelligencia gyorsabb fejlesztését. Több választást is tartanak ma az Egyesült Királyságban. Skóciában és Walesben parlamenti, Angliában pedig helyhatósági szavazás lesz. A közvéleménykutatások alapján Keir Starmer vezette munkáspárt támogatottsága jelentősen csökkent a 2024-es parlamenti választás óta, így a kormánypárt Skóciában és Walesben is elveszítheti eddigi domináns szerepét. A brit sajtó szerint a munkáspárt esetleges rossz szereplése a miniszterelnök távozásához vezetne. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Ki ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását.
10: Időjárás.
11: Támogatja a Solenostrum ZRT.
9: Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
10: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
11: Támogatja a ProCotravel utazási iroda. Élmény minden pillanatban.
1: Sándorfalva mellett fakivágási munkálatokkal fogsz találkozni, ott útszűkületre kell számítanod. Hódmezővásárhelyen a Szegedi úton kaszálási munkálatok vannak folyamatban, itt is útszűkületre kell számítanod a Laktanya körül. A Csomorkányi úton is szépül a környezet, errefelé is ugyanez a helyzet, és ha Székkutas felé indulsz, ott is találkozhatsz ilyen munkálatokkal. Baks és Mincent között a komp a mai napon is jár egészen 18 óráig. Információink szerint sebességméréssel Hódmezővásárhely és Székutas között a 47-es úton, illetve a Győr és Szeged között a 47-es úton találkozhatsz, valamint Balástyán a Széchenyi utcában. Közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra!
10: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk! Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét! A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
1: Jelenleg borult időnk van odakint, némi záporral tarkítva. A hőmérséklet pedig 17 fok, ennyit mutat a hőmérünk. Hát a mai napon még számíthatsz csapadékra, úgyhogy vigyél magaddal esernyőt, esőkabátot. Így 10 óra után néhány perccel pedig megkezdjük ezt az órát is. Turn the lights off. Kétó és John. Ők következnek. Itt a Rádió Hétben, a mi reggelünkben, így a délelőtt folyamán. A mikrofonnál Pető János.
10: Rádió.

Rádió 7 a mi világunk. Workshopok jegyében telt az április a szépségszakmában. A HSZ 5-ös József Technikumban igazán mozgalmasan telt az április, a fodrász és kozmetikus tanulók több inspiráló gyakorlati workshopon vettek részt, ahol első kézből ismerkedhettek meg a legmodernebb szépségipari technológiákkal. A fodrászok professzionális termékekkel dolgozhattak, gyakorlati bemutatóval egybekötve, míg a kozmetikusok professzionális termékekkel és terápiákkal ismerkedhettek meg, egészen a bőrbe olvadó kollagén maszkig. A technikum célja az volt, hogy a diákok ne csak biztos alapokat kapjanak, hanem napra kész valódi piaci tudással léphessenek majd a szakmájukba. A teljes cikket megtalálod a rádió7.hu oldalunkon, Katajra, olvasd el!

0: koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Támogatja a Solenostrum ZRT.
2: A holnapi napon 15 órától címet kézműves piaccal várnak az Almáskertben. Makón a városnapokkal várnak, mindenképp érdemes kilátogatni, remek programok lesznek. Holnap kirakodó vásárra gyerekjátékokkal, vidám park jellemekkel várnak, felép a Roma Folk zenekar, a Rózsafa zenekar és a Csűrhe banda is. Este pedig a Lóci játszik csapat a zenét.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7.

0: iTunes. Közlekedés.
1: Támogatja a Szólenostrum ZRT.
2: Sándorfalva mellett fakivágási munkálatokkal fogsz találkozni, ott útszűkületre kell számítanod. Hódmezővásárhelyen a Szegedi úton kaszálási munkálatok vannak folyamatban, itt is útszűkületre kell számítanod a laktanya körül. A Csomorkányi úton is szépül a környezet, errefelé is ugyanez a helyzet. És ha Székkutas felé indulsz, ott is találkozhatsz ilyen munkálatokkal. Baks és Mincent között a komp a mai napon is jár egészen 18 óráig. Információink szerint sebességméréssel Hódmezővásárhely és Székutas között a 47-es úton, illetve a Győ és Szeged között a 47-es úton találkozhat, valamint Balástyán a Széchenyi utcában. Közleked figyelmesen, vigyázz magadra!
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk! Jó utat és biztonságos közlekedést!

Ez itt a mi reggelünk délelőttje a Rádió 7-ben, a mikrofonnál Pető János. 10 óra után járunk 44 perccel. Szegeden pedig egy különleges fotókiállítás nyílik vasárnap. Május 10-én délután 3 órakor mutatják be Benda Iván az Apám utolsó üzenete című tárlatát az új zsinagóga kiállító terében. A megnyitót Erdélyi Eszter, a Holzer Alapítvány kurátora tartja. A kiállítás május 11 és június 29 között látogatható. A szervezők szerint ez az esemény a város kulturális életének az egyik legkiemelkedő programja lesz. A teljes cikket és programot megtalálod a Rádió 7.hu oldalunkon. Katalinra, olvasd el!

0: Ha tudni akarod, mi történik a térségben, ébredj a Rádió Héttel. Ez a mi reggelünk.
1: Nos, hát most már a délelőtt felesel, tehát 11 óra lesz néhány perc múlva mindjárt. A Rádió Hetet hallgatod, ez itt a mi reggelünk a délelőttben. Andresszel, Szomrótól ez az nyitja meg a következő órát, figyelj itt az ízelítőben őle.
0: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. A legjobb dalok egy helyen, csak is a Rádió

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok.
2: Május 14-15-16-án.
1: A vidék legnagyobb mezőgazdasági kiállítása.
2: Sóbírálat, tenyészállat árverések, szakmai konferenciák, agrárszakképző intézmények 6. országos gazdászversenye pénteken.
1: Nemzetközi furiózó tenyészszemle, fajta bemutatók, díjugrató és fogadhajtó versenyek, kutyás bemutatók, gyermekprogramok, szalmavár.
2: Mezőgazdasági eszközök, gépek sokasága, halászati, vadászati, díszbaronfi és nyúlkiállítás, és számos program a család minden tagjának.
1: Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Hódmezővásárhelyen május 14-16 között a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában az Aranyák kert 71 szám alatt.
3: Ne hagyd, hogy a törmelék a munka útjába álljon. A Hódbeton Kft. Konténeres építési, bontási, törmelékszállítást és hulladékszállítást is vállal Hódmezővásárhelyen és környékén. 4 vagy 8 köbméteres konténer kell? Csak szólj és visszük. Gyors ügyintézés, befogadói nyilatkozat, megbízható csapat. Hódbeton. Adj új esélyt a törmeléknek. Csomorkányi út 119, 0630 51 20 200 vagy újrahasznosítótelep.hu.
4: Színezd ki az életed és fedezd fel a világot. Bejárnád Európát, egzotikus tájakra utaznál, vagy egy gyors városnézés a terv? A Procotravelnél több mint 30 éve szervezünk felejthetetlen utakat. Körutazások, nyaralások, repjegy és szállás. Mi mindent elintézünk, te csak élvezd az utazást. Megtalálsz minket Makón, Szegeden és Budapesten, vagy a procotravel.hu-n.
5: Unod a sablonokat? Van valami igazán érdekes és egyedi mondani valód? Ez a te pillanatod. A Rádió 7 videó podcastjében megmutathatod magad. Ne csak álmodozz a sikerről. Valósítsd meg. Valósítsd meg. Keresd minket a radio7.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt.
6: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál. Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen. Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma. www.csillagautósiskola.hu.
0: Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
7: Továbbra is várható csapadék térségünkben. Már csak 2 hét van hátra az SZIA bevallásig. Eltűnt vásárhelyi férfi megtalálásában kér segítséget a rendőrség. Újabb facsemetékkel gazdagodott Mincent. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Május 20-áig mindenkinek érdemes átnéznie és szükség esetén módosítania az adóbevallási tervezetét az ESZIA rendszerben. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai szerint eddig csak nem 1,7 millióan adták be bevallásukat. Sokan néhány kattintással érvényesíthetik a családi vagy személyi kedvezményeket is, az 1+1%-ról pedig külön nyilatkozni kell. A bevallás online néhány perc alatt elintézhető, segítség a NAV ügyfélszolgálatain és a 1819-es infóvonalon kérhető. Tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciót tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület péntek délután és szombat este között. Csongrád-Csanád vármegyében 17 helyen adakozhatnak a vásárlók. Szegeden 11, Hódmezővásárhelyen 2, Szentesen 3, Csongrádon 1 áruház csatlakozott a kezdeményezéshez. A Csongrád-Csanád vármegyeiek legutóbb az Élelmiszerbank karácsonyi gyűjtésén 20.230 kg-mal járultak hozzá az összefogáshoz, így több mint 4.000 adománycsomag juthatott el általuk a rászorulókhoz. Az állampolgárok segítségét kérik egy 56 éves férfi megtalálásában a Hódmezővásárhelyi rendőrök. Fürdök István május 2-án reggel a Vásárhelyi kórházból ismeretlen helyre távozott. Azóta életjelet nem adott magáról. A férfi 175 cm magas, vékony testalkatú, ovális arcú, rövid barna hajú és kék szemű, valamint jobb karját természetellenesen tartja. A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud róla, jelentkezzen bármelyik rendőri szervnél. Mincen több pontján is ültettek facsemetéket a KAP hálózat településfásítási programjában. Az önkormányzat közölte, a faállomány bővítése az egyik legfontosabb lépés a jövő felé, mivel a növekvő fáktól nem csak szebb lesz a környezet, hanem a település is élhetőbbé, barátságosabbá válik. Workshopok és szakmai bemutatók színesítették az áprilist a vásárhelyi Eötvös József Technikum szépészeti képzésein. A fodrásztanulók professzionális hajápolási technikákkal és korszerű szalontermékekkel ismerkedhettek meg gyakorlati képzésen, míg a kozmetikus diákok modern arckezeléseket próbálhattak ki. A fiatalok többek között lézeres kezelésekkel, bőrmegújító eljárásokkal és innovatív kollagénmaszkokkal is találkozhattak. Az intézmény célja, hogy a biztos szakmai alapok mellett a legkorszerűbb iparági tudást is átadja diákjainak.
0: Sport.
7: A Bajnok Sándor Falva érkezik a hétvégén a Makó FC-hez, a Vármegyei Labdarúgó első osztály felsőházában. A mérkőzés szombaton délután 17:30-kor kezdődik a Makó arénában. A Makó FC 4 mérkőzéssel a szezon vége előtt pont egyenlőséggel a harmadik, negyedik helyen áll a Dorozsmával, akik a második Algyőz látogatnak, ezért kiélezett csata várató a dobogóért.
0: Időjárás.
8: Támogatja a Sun City szabadidőközpont és szabadstrand.
7: Erőteljes gomoly felhőképződés várató. Térségünkben is kialakulhat zápor, zivatar. A délnyugati szél több felé megerősödik. Zivatarok környezetében is lehet erős széllökés. A csúcshőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
8: Támogatja az újrahasznosítótelep.hu oldalt üzemeltető Hódbeton Kft. Adj új esélyt a törmeléknek.
9: Makóra megy a Háza utcában a városnapok miatt útzárral találkozol. Arra készülj, hogy ott kerülnöd kell. A Maros híd mentén számíts útszűkületre, útmenti növényzet gondozása miatt. Hódmezővásárhelyen és a Szegedi úton a laktanya körül kaszálási munkálatok zajlanak. Ott is útszűkületre kell számítanod mindkét irányból. Vásárhelyi útjai alapvetően jól járhatóak, a bevásárló központok körül kell némi torlódásra számítanod. Információink szerint Trafipax-szal Balázsán a Széchenyi utcában találkozhat, illetve Szeged és Algyő között a 47-es úton. Közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra!
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk! Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét! A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
9: 11 óra után járunk 5 perccel, ez itt a Rádió Hétben, a mi reggelünk, és annak is a délelőttje, már haladunk a dél felé. Még egy szűk óra is mehetsz ebédelni. Hát az időjárás picit sem javult, az a gond, de egyébként 17 fokot mutat jelenleg, itt az időjárás jelentés, meg a hőmérőnk is, meg ha kinézek, akkor is azt látom, hogy talán picit esik. De bízunk benne, hogy délutára sokkal jobb lesz ez, bár már ezt ígérték, úgyhogy eddig jó, amit az időjárás jelentés mondott. Na de mindegy, kezdjük is meg ezt az órát, jön az Andreszed itt a Rádió Hétben. Tartsanám ebben az órában is kiváló zenékkel jövök, lesz itt a Giant, meg a Crash, meg mindenféle jó zene még, és jövök vissza rögtön egy vásárhelyi családi programmal is.
0: Rádió.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Támogatja a Szóle Nostrum ZRT.
2: A mai napon, ha moziba mennél, akkor a Vásárhelyi moziban 15.30-tól a Michael-t nézheted meg. Az Ördög Prádát visel 2.18 órakor kerül a vászonra, a Mortal Kombat 2 pedig 20 óra 20-tól látható. A Szentesi moziban a Mortal Kombat 2-vel indítanak 15 órától. A Birka Krimit 15.30-tól láthatod, a Michael 17.20-kor kerül a vászonra, az Ördög Prádát visel 2.17.40-től látható. A Szegedi Belvárosi moziban, a Balázs Béla teremben 15.30-tól Mindenki az utcára című filmet nézheted meg, a Zsigmond Vilmos teremben a Birka Krimi kerül a vászonra 15.45-kor, a Dombok halvány képe pedig a Csőke József teremben 15.45-től látható.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.
2: Vakona megye háza utcában a városnapok miatt útzárral találkozol. Arra készülj, hogy ott kerülnöd kell. A Maros híd mentén számíts útszűkületre, útmenti növényzet gondozása miatt. Hódmezővásárhelyen és a Szegedi úton a Laktanya körül kaszálási munkálatok zajlanak. Ott is útszűkületre kell számítanod mindkét irányból. Vásárhelyi útjai alapvetően jól járhatóak, a bevásárlóközpontok körül kell némi torlódásra számítanod. Információink szerint Trafipax-szal Balázsán a Széchenyi utcában találkozhat, illetve Szeged és Algyő között a 47-es úton. Közlekedj figyelmesen, vigyázz magadra!
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk! Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió 7!

Rádió Hét a mi világunk, ez itt a mi reggelünk a délelőben is. Ma sok színes helyi programról beszéltünk. Szóval a Vásárhelyi Madarak és Fák napja. Családi délutánról a Kásaerdőben, ahol madárgyűrűzés, odukészítés és játékos feladatok várják a gyerekeket a hétvégén majd. Aztán ajánlottam neked a rendőr és tűzoltó napot a Szegedi Vadasparkban, ami mindig hatalmas élmény a családoknak. Megnézzük, hogy tehát az április a szépségiparban a fodrász és kozmetikus tanulók izgalmas workshopokon vettek részt, az ötvös technikumban, és beszéltünk a Makói Város napokról is, ahol három napon át koncertek, vásártánc bemutatók és családi programok várják a látogatókat. Ezt mind-mind megtalálod a radio7.hu oldalunkon. Válogass kedvedre, olvasgass kedvedre, és írd be a naptáradba ezeket a remek programokat. Te vagy az, akit a legjobban a Back to Black következik.

0: hét a mi világunk. Ez volt a Bones az Imagine Dragons-tól. A folytatásban majd jön a Negeszti Pétertől, de még ennyire nem szaladunk előre, hanem megérkezett Csenge, mert hogy 12 órától ő érkezik a Solarstorm Hello Melóba, és hát itt volt ő már egy ideje.
1: Hallottad, hogy megérkeztem. Szia, Jani.
0: Szerepelt nagyon ügyesen, itt velem szemben, ahol most van, ott volt ő, és hát kedves hallgató, van előttem egy üvegfal, gyakorlatilag 30 centi vastag, és én hallottam Csengét, ahogy beszél magát a Hangszigetelt stúdióban. Csak annyira hangosan beszél, technikázott. Mit szóltok ehhez? Hogy volt ez, Csengé?
1: Figyelj, Jani, tehát itt olyan mód kellett verseket felolvasni, meg olyan gyakorlatok voltak, amik megkívánták azt, hogy én egy picit magasabb hangerővel Értem. Működjek, de azért itt szeretnék egy kicsit helyesbíteni, hogy fél időnél elhagytam ezt a teret, és elmentem egy külön stúdióba, ahol még hangszigeteltebb, és megkérdeztem az egyik kollégánkat, hogy hallotta-e két stúdióval arrébről, és ő már nem hallotta. Tehát csak meg kell találni azt a teret, ahol biztonságosan és hangosan tudok beszédtechnikázni.
0: Jó, akkor legyél kedves a kettesbe. Neki fog nélni.
1: Igen, egyébként mindig így fogok. Semmi probléma. Én viszont, de figyelj, nem volt még olyan, hogy más beszédtechnikázott itt? Nem hallottszódott? Tehát semmi? Én vagyok az első. Jó.
0: Volt, csak ők nem módítoztak ennyire, mint te.
1: Na jó. De lehet, hogy nekem csak magasabb a hangom, és ezért lehet. Így jobban hallatszódik. Ezért ezt egy kicsit tusoljuk el. Jó, rendben. Viszont azon kívül, hogy brutál hangos, nem leszek ilyen hangos egyébként a Solarstorm Hello Melóban, viszont érkezem majd egy nyereményjátékkal is, és sok-sok extra infóval, úgyhogy téged lassan hagylak pihenni, mert gondolom halláskárosodást is szenvedtél, tehát valamire rá kell.
0: Annyira azért nem, de jó. Oké. Én elindulok akkor haza, elköszönök, kedves hallgató, viszont hallásra, holnap reggel ismét érkezem, találkozunk a mi reggelünkben, és átadom akkor Csengének a mikrofont, mert hogy jön a
1: Solarstorm Hello Melo.
0: Peti János, hallottad. A viszont hallás.
2: A mi reggelünk. Ez az egyetlen reggeli műsor, amely Hódmezővásárhellyel, Makóval és a térség aktualitásaival van megtöltve. Rádió 7, a mi világunk.

0: kezembe. Nyugodtan riszállj, te kis vízliszállj.
1: Az ösztönök ma Szabira mentek.
0: És a kámasz útra vele nem visz válasz. Útra heveredhet százza. A pulta oda szól a szám, szám, szám.
2: Nevetésekbe költözni ez az élet. Na erre pont ráérek.
0: És most is annyi.

0: meló. Munkaidőt reptető kedvenc dalok, hasznos infók, hogy jól teljenek a munkanapok. Hello Meló a Rádió Hétben minden munkanapon.
1: Ezzel indítjuk a legelső óránkat a Szólenosztrum Hello Meloban. Készültem már a nagyon sok mindennel, többek közt egy nyereményjátékkal is, ezzel majd később érkezem. Most viszont perceken belül Teddy Swims-t hallhatod a Loose Control-ban, a mikrofonnál Erdődi.

0: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Rádió 7. Egy dalt szeretnél hallani?
1: Igen.
2: A feleségemnek.
0: Üzennél valamit?
2: Ne haragudjon rám, nagyon szeretem.
0: Hívj vagy írj most! Hétvégi kívánság műsor a Rádió 7-ben.
1: Egy nagyon nagy kívánságom teljesült ezzel, köszönöm szépen.
0: Rádió 7. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a jó idő. Pattanj két kerékre. Kenzel kerékpárok, Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen, Hótkerék, Bajcsi Zsilinszki utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény két keréken.
4: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
5: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
4: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
5: Itt számítasz.
4: Csatlakozz a VGM csapatához.
5: Részletek vgmhungary.hu.
6: Hol a sóder? Elfogyott!
7: Nyugi, főnök! A bodzási úti tűzépről már úton van az anyag.
3: Sóder, homok, cement, szóródó építőanyagok két órán belül Vásárhely területén. Telefon 0630 999 40 12. Vagy keresd a bodzási úti tüzépet a vasúti átjáró előtt.
8: Hiányzik egy kis én idő.
9: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
8: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
9: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
8: Egy gyors lazítás?
9: Vagy egy egész napos kikapcsolódás?
10: Itt mindkettő működik.
9: Ne halogasd!
8: Csobbanj bele!
9: Hagymatikum gyógyfürdő, a fürdők fürdője, Makó szívében.
4: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed. Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
0: Zene, film, sport, kultúra. Több is, mint a rádióban. Ha érdekelnek a leglazább témák és szereted a helyi dolgokat, a Rádió 7 weboldalán összegyűjtöttük neked a legfrissebb beszámolókat és a könnyed, szórakoztató cikkeket. Ne maradj le semmiről. Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
11: Lakóházakat ért ukrán drón támadás Délnyugat-Oroszországban. 38 jelentkezőből választják ki az idei Balatonfagyját. Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ukrán dróncsapás ért több lakóházat a délnyugat-oroszországi Briansk városában. A támadásban 13-an megsebesültek, valamint több mint 20 lakás és 40 autó megrongálódott. A környékről több száz embert evakuáltak. Ukrán támadás érte Belgorod megyét és Szamarát is, utóbbi helyen leállították a felszíni tömegközlekedést. Retlen drónok csapottak be Lettország keleti részén. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a perzsa állam megnyitja a hormuzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem elégséges a Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. A büntető intézkedések mindaddig maradnak, amíg a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát zárva tartják. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárják és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Csökkenteni kell a hajózás okozta környezetszennyező hatásokat a Balatonban, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet igazgatója. Vasas Gábor hangsúlyozta, a tóvíz minősége ugyan kifogástalan, de súlyos környezetvédelmi és higiéniai kihívást jelent, hogy sok vitorlázó és hajós a tóba juttatja a szennyvizet, valamint az élővilágot károsító vegyszerekkel kezeli a járművet. A szakember szerint teljes szemléletváltásra van szükség a kikötőkben. Holnap választják meg a Balaton fagyját. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrászipartestület szakmai elnöke.
12: Időjárás.
13: Támogatja a Hercegasszony birtok Wellness és Garden. www.hercegasszony.hu.
11: Délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
12: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
13: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.
14: Sajnos Makón körülbelül fél órája történt a 430-as főúton egy baleset, errefelé torlódásra és lassabb haladásra készül. Rendőri jelenléttel kell számolni Szegeden, a Tisza Lajos körúton, a Pulz utcán, illetve a 47-esen Kútvölgynél.
12: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
14: Köszöntelek a Rádió Hétben, a mi világunkban indul a Sole Nostrum Hello Melo, méghozzá Teddy Swims egyik kiváló slágerével, a Loose Control-lal, a mikrofonnál pedig Erdődi Csenge Diánával.
12: Rádió Hét.

Bull és Kesha Teamburje szólt a Soul & Ostrom Hello Melo-ban, és hogy meglegyen az energiánk a délutára is, ismét egy kávés hírrel érkeztem. A reggeli kávé az sokak számára a szent rituálé, többen hasonlóan viszonyulnak a délutáni, vagy konkrétan ebéd utáni kávéhoz. Viszont létezik egy természetes alternatíva, ami nem csak finom, hanem még a szervezetünket is támogatja. Egyre többen fedezik fel újra a Peach Punk kávét. Azt az italt, amit régen a nagyszüleink is gyakran fogyasztottak a hagyományos fekete helyett. A Peach Punkot sokan csak egyszerű gyógynövénynek tartják, pedig valójában ez igazi kincs. A különlegesség a növény gyökerében van. Ezt tisztítás után megszárítják, majd megpörkölik. A pörkölés során a földes nyers íz teljesen átalakul, lágy, sőt enyhén karamellás, diós aromák jelennek meg, amik meglepően emlékeztetnek a kávéra. És talán ami az egyik legnagyobb pozitívum, hogy a Peach Punk kávé teljesen koffeinmentes. Nem emeli meg a pulzus, nem okoz álmatlanságot, és a gyomrot is kevésbé terheli. Éppen ezért sokan választják azok közül, akik szeretnének egészségesebben élni, vagy egyszerűen csökkentenék a napi koffein adagot. Az elkészítése sem ördöngösség, a megpörkölt és ledarált gyökérből egy teáskanálnyit kell leforrázni, majd körülbelül 10 percig állni hagyni. Az ital önmagában is kellemes, de növényi tejjel vagy egy kis fahéjjal még izgalmasabb ízt kap. Fontos tudni, hogy bizonyos betegségek, mondjuk súlyos vesebetegség esetén érdemes orvossal egyeztetni a rendszeres fogyasztás előtt, viszont ez egy nagyon különleges ital. Ennek ellenére megértem, hogy ha valaki nem szeretné kipróbálni, vagy kipróbálná szívesen, de nem ebben a borús esős időben, szerintem most sokan úgy vannak vele, hogy inkább nem cserélik le a megszokott kis délutáni kávéjukat. Szerintem ez teljesen érthető. Most viszont megyünk tovább a zenékkel, Ed Sheerantől érkezik a Sapphire.

0: koncertek, előadások, filmek, mert ez a mi világunk. Rádió Hét programajánló.
1: Támogatja a Metalkom ZRT. Összeköttetésben a jövővel. www.metalkomzrt.eu.
2: Hódmezővásárhelyen a Városi Könyvtárban ma délután 5-től dr. Tóth Lénárt tart előadást DMI, valóban az egészség mérőszáma a címmel. Szintén Vásárhelyen csak a Bessenyeiben május 8-án és 9-én mindkettő napon este 6-tól kezdődik Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István 1001 éjszaka című musical bemutatója. A Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola tanulóinak a részvételével. Makona Levéltárban történelmi fotóklubon lehet részt venni, holnap délután 5 órától. A foglalkozást Urbancsok Zsolt főlevéltáros vezeti, a makói városnapokon pedig holnap délután 5.40-től a Csürhe Banda lép a színpadra, este 8 órától a Lóci játszik koncertezik.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi

0: közlekedés.
1: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.
2: A 43-as főúton Makón Makói Városnapok rendezvényt tartanak, úgyhogy a Megyeház utcát lezárták a Kossuth utcai és az Úri utcai kereszteződés között. Kerülni a környező utcákon, illetve a 430-as főúton lehet. Ami a Mindszenty kompot illeti, az ma is folyamatosan közlekedik egészen 6-ig. Pontban 6-kor indul a legutolsó járat a Mindszenty oldalról.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hír.

0: A Tattoo és az All the Things She Said, ez szólt most a Szólenosztrum Hello Melóban, elindította idei 1%-os kampányát a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei szervezete. Arra kérik a lakosságot, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogassák munkájukat. Sasvári Krisztina vármegyei elnök nyilatkozott a tevékenységükről a Rádió Hétnek.
1: Nem csak a hagyományos feladatainkat látjuk el, hanem igyekszünk reagálni az aktuális időszak kihívásaira is. Így 2025-ben is sok olyan feladatot láttunk el, amely nagyon fontos volt, és nem csak a bajba jutottak megsegítését szolgálta, hanem azt is fontosnak tartjuk, hogy segítsük az embereket a mindennapos életben való nehézségek leküzdésében és a reziliencia, a felkészültség kialakításában. A nyilvánvalóan a legfontosabb feladatunk, ami mindenki számára látható, az a véradásoknak a szervezése, hiszen a Magyar Vöröskereszt 1939 óta szervezi az önkéntes és térítésmentes véradást itt hazánkban. Ennek érdekében évente körülbelül 800 véradó eseményt szervezünk meg itt a vármegyében. 2025-ben összesen több mint 23 ezer véradót sikerült megszólítanunk és elhívni egy-egy ilyen véradó eseményre, és egyébként közülük nagyon sokan jubiláló véradók voltak, ami azt jelenti, hogy minden évben megállapítjuk, hogy ki éri el a véradás valamely fokát, és a tavalyi esztendőben 2120 olyan véradónk volt, akinek egy oklevéllel vagy emléklappal meg tud köszönni azt, hogy tényleg sokszoros segítője már ennek a tevékenységnek, és tényleg sok-sok ember életét tudta már megmenteni. Tudományokat is osztunk a vármegyében, a szervezet is partnere az élelmiszermentés programnak, illetve ezen kívül is fogadunk adományokat és osztjuk ki a rászorulóknak. Itt a vármegyében összesen 4709 alkalommal nyújtottunk valamilyen szociális segítséget, és az átadott adományok értéke, amit adományozóinktól kaptunk és osztottunk tovább, az elérte a 26 millió forintot. Ezen kívül fontos feladatunk még a menekültek gondozása, hiszen itt a vármegyében is élnek olyan az ukrajnai háború elől a hazánkba érkezett menedékesek, akiknek a gondozását több mint 4 éve végezzük Hódmezővásárhelyen. Ők elsősorban olyan 65 év feletti idős ukrajnai személyek, illetve 18 év alatti gyermeket nevelő ukrajnai családok, akik a konfliktus elől érkeztek hazánkba, és azóta is velünk élnek, és az önkormányzattal közösen zajlik az ő gondozásuk. A mi feladatunk a mindennapi életben való segítésük és támogatásuk, de nem csak nekik segítünk, hanem mindenki másnak, aki menedékesként itt a vármegyében él, segítünk eligazodni a mindennapi ügyintézésben, és őket is szociális támogatásban részesítjük szükség szerint. Az 1%-os program kapcsán a legfontosabb feladatunk, hogy az összegyűlt összeget a segélyezéssel kapcsolatos munkálatainkra fordítsuk, ami azt jelenti, hogy általában ebből az összegből a karácsonyi időszakban olyan termékeket szoktunk vásárolni, amelyekkel ki tudjuk egészíteni azokat az élelmiszercsomagokat, amiket kiosztunk a rászorulóknak. Így idén is az a tervünk, hogy az összegyűjtött 1%-okat arra fogjuk fordítani, hogy a vármegyében élő rászoruló nehéz sorsú családoknak karácsonyi csomagokat állítsunk össze.
0: Sasvári Krisztinát, a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei szervezetének elnökét hallottad, a folytatásban pedig Freddy érkezik a Pain and Glory-val.

0: Agrárpercek a Rádió Hétben. A legfrissebb és legfontosabb információk növénytermesztésről, állattenyésztésről és a hazai agrárium jövőjéről. A magyar föld magyar hangja. Agrárpercek.
1: Ez a Rádió Hét, benne pedig az Agrárpercek következnek, ahol Sipos József növényorvossal beszélgetünk. Kicsit látogassunk el a szántóföldekre, és beszéljünk róla, hogy ott mi a helyzet.
2: A titkok a növények között vannak. Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Bizony a április hónapban megmutatja a természet azt, hogy sokkal erősebb, mint az emberi technológia vagy lépések. Ez pedig azt mutatja, hogy az elmúlt egy hónapban ismételten jelentősebb csapadék nem esett. Az elmúlt napokban érkezett itt a területünkre 2,5-3 mm csapadék, ami arra volt jó, hogy felfrissítette egy picit a levegőt, a nagymértékű porréteget, ami már kialakult az utakon, a földutakon és a területeken, egy picit le tudta verni, le tudta rögzíteni, de igazából a nagymértékű vízhiányt nem pótolja. Ha egy szóval kellene megfogalmazni, hogy milyen a mezőgazdaság kint és a növények világa, akkor azt mondom, hogy kritikus, nagymértékű stresszel terhelt, és ennek egyik alapvető oka a mérhetetlen vízhiány. A növények között, ha végig lehet gyorsan szaladni, hogy mit látok a szemlézések során, elsőt kiemelném a gabonákat. Az őszi gabonák esetében fajták között vannak különbségek. Az intenzív fajtákat nagymértékben megterhelte a téli és a koratavaszi időjárás. Nem bokrosodtak úgy az állományok, a sorok közé lehet látni. Szárba felfutottak a növények, az erősebbek már lassan a zászlós leveleket hozzák, ez igaz az őszi árpára is. Majd egy hét, másfél hét múlva már a kalászolás indul el. Alulról a szárazság miatt már száradnak fel a levelek, sárgolnak. És a legyengült növényeken, picit nedvesebb területen, meg ezek a futózáporok segítik azt, hogy a gombás betegségek megjelennek. Levélfoltosság betegségeivel találkozom, árpába különösen. A búzában a szárazság miatt több helyen gyomszabályozásra kellett elvégezni, és vannak olyan gazdák és gazdaságok, ahol még a gomb elleni védekezésre kellett eszközölni, hiszen nem jelentek meg, hál' Istennek, ezek a kórokozók. A gabonák után térünk egy picit a megmaradt repcetáblákra. A sárgulnak most már gyönyörűen a repcék, de ott is bizony, ha nem megfelelően tudott erősödni a repce, egy szárba feljött, kevés oldalelágazással és mérhetetlen mennyiségű rovarkártevővel vannak tele a növények. Repcefénybogár, bundásbogarak károsítják ezeket a szép növényeinket. Elvetettük a napraforgót, és már a melegedés következtében sorolnak az állományok, de rengeteg károsító fenyegeti. Itt ha ki lehet emelni és küzdenek a gazdatársak, az pedig a mezei nyúlnak a problematikáját. Ezért van az, hogyha látják a kedves hallgatók, hogy villanypásztorral vannak körbekerítve területek, ez a mezei nyúl őzek ellen próbálják a gazdatársak fáradtságos munkával megvédeni ezeket az állományokat, de raknak ki ijesztőket is, mi is, annak érdekében, hogy valahogy távol tartsuk ezeket a károsítókat, amelyek ugye lecsipegetik, lerágják, villámgyorsan nagy területet tudnak károsítani. De bizony a levegőből is jön a támadás. A levegőből az örvös galambok, vadóc galambok érkeznek és lecsipegetik a kelő napra forgókat, de még ha mi visszatérünk a földre, ott pedig a sáros hátú bogár, amelyik mászik a talajon, vagy barkók, azok is komoly gazdasági károkat tudnak okozni, és ezért több helyen majd újra kell vetni ezeket az állományokat, ami már nem optimális a fejlődése szempontjából. A kukorica termőterület csökken, de azok a kedves gazdatársak, akik vetettek kukoricát, már látják, hogy szögcsíra állapotba kezd lenni a kukorica, ami azt jelenti, hogy kell kifele. Ott pedig a barkóknak a jelenlétére szeretném felhívni a figyelmet, és előszeretettel a forgókba van egy másik madár, amely alig várja a kukoricát, ez pedig a fácán, és előszeretettel csipegeti ki a kelő kukoricanövényeket, és még ehhez hozzájárul lokálisan itt a mi megyénkben is a varjaknak, a vetési varjuk megjelenéséhez, amelyek nagy területen tudják károsítani a növényeinket. Sok-sok helyzet éri a fejlődő tavaszi növényeinket, de ne adjuk fel a reményt, bizakodjunk, hogy érkezik majd eső, és kinől a károsítók foga alól a kultúrnövényeink, amiért sokat dolgozunk. Köszönöm szépen!
0: Az Agrárperceket hallottad a Rádió Hétben. Rádió Hét.

Dessis Youngfly Pannoniájával most már el kell köszönnünk a legelső óránktól a Sola Nostrum Hello Melo-ban, viszont én invitálok mindenkit a következő óránkra méghozzá egy nyereményjátékkal, illetve egy kiváló zenével. Rosalindtől érkezik nem sokára a Snap.

0: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. A reggel kezdődhet ezzel is. De indulhat könnyed, vidám ébredéssel. A mi reggelünk a mi zenéinkkel és Hódmezővásárhely, Makó és Kistelek térségének legfontosabb információival. Ez a mi reggelünk a Rádió Hétben. A mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kulcsmásolás, csavarok, szerszámgépek, szaniterek. Hát persze, hogy a János téri vasboltban keresd. Vásárhelyen a megszokott régi jó helyen, de mindig lendületben.
2: Magyarország egyik legnagyobb hulladékfelvásárlója, a Kalomég Trans Kft. Makón és Szegeden is kiemelt áron veszi át a vas, színes fém, akú, papír és elektronikai hulladékot. Hulladékfelvásárlás Makón az Újvárosi vasútállomásnál és Szegeden a Cserjesor 5 alatti telephelyünkön. Kalomég, ahol a hulladékból új érték születik.
3: Rakodógépre van szükséged? Délgép Kft. Épületet bontanál, de nem tudod, hol kezd neki? Délgép Kft. Feltörnéd a betonplacot, de nincs mivel? Délgép Kft. Elpaterolnád a törmeléket? Délgép Kft. Mindenre van válaszunk, ha bontásról, rakodásról, teherfuvarozásról vagy gépi talajmunkáról van szó. Délgép Kft. Hódmezővásárhely, Csomorkány utca 25. Telefon 0620-371-03-43.
4: Új ruhákra vágysz, de nem tudod, honnan szerezd be őket. Irány a Háda. Teljesen új tavaszi-nyári árukészlettel várunk téged április 9-én csütörtökön, Hódmezővásárhelyen a Family Centerben. Találj rá a hozzád illő legtrendibb darabokra, amelyekben garantáltan elragadó és stílusos lehetsz nap mint nap. Kincskeresésre fel. Irány a Háda.
5: Otthont keres, ahol a nyugalom és a modern városi élet találkozik. Megérkezett Mórahalom legújabb égköve, a Centrál 1 társasház. A Malom és a Tomori utca sarkán épülő 14 lakásos társasházunk. Ideális választás fiatal pároknak és családoknak egyaránt. Vásároljon közvetlenül a beruházótól kedvező feltételekkel. Lakásaink megfelelnek az Otthon Start program 3%-os hitelfeltételeinek is. Élvezze a prémium minőséget. Hőszivattyús hűtés-fűtés, saját terasz és zárt közös udvar várja karnyújtásnyira a gyógyfürdőtől. Ne maradjon le! Átadás 2026 végén. Részletekért látogasson el az rmbtrans.hu oldalra, vagy hívjon minket a 0670 000 2087-es számon. Centrál 1. Stílus és kényelem Mórahalom szívében.
0: Rádió Hit. A mi hallgatóink a te vásárlóid. Ők azok, akik a te üzleted közelében élnek. Miért költenél szórólapokra? A Rádió Hétben a hirdetésed beágyazódik a mindennapokba. Autóban, munkahelyen, otthon. Növeld az ismertséget a Rádió Hét erejével, és hirdess nál, hirdess nál. Keresd minket a radiohét.hu oldalon a kapcsolatmenü pont alatt. Rádió Hét. A mi világunk. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei.
6: Felhős idő várható délután térségünkben. Már csak két hét van hátra az SZIA bevallásig. Rendőrök előztek meg egy balesetet a Vármegyében. Idén is készül nyári táborokkal a Makói Könyvtár és Múzeum. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Május 20-áig mindenkinek érdemes átnéznie és szükség esetén módosítania az adóbevallási tervezetét az ESZIA rendszerben. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai szerint eddig csak nem 1,7 millióan adták be bevallásukat. Sokan néhány kattintással érvényesíthetik a családi vagy személyi kedvezményeket is, az 1+1%-ról pedig külön nyilatkozni kell. A bevallás online néhány perc alatt elintézhető, segítség a NAV ügyfélszolgálatain és a 1819-es infóvonalon kérhető. Rendőri beavatkozás előzött meg egy súlyos balesetet a napokban az 55-ös főúton. Mórahalom térségében motoros rendőrök figyeltek fel egy személyautóra, amelynek kereke erősen imbolygott. A járőrök azonnal megállították a járművet, azonban a bal első kerék még a lassítás közben levált és átpattogott a szemközti sávba. Senki nem sérült meg. A rendőrök kézzel megemelték a jármű elejét, hogy visszaszerelhessék a kereket. A rendőrség szerint az eset ismét rámutatott. a rendszeres műszaki ellenőrzés fontosságára. Mincen több pontján is ültettek facsemetéket a KAP hálózat településfásítási programjában. Az önkormányzat közölte, a faállomány bővítése az egyik legfontosabb lépés a jövő felé, mivel a növekvő fáktól nem csak szebb lesz a környezet, hanem a település is élhetőbbé, barátságosabbá válik. Összesen 9 nyári tábor tart idén iskoláskorú gyerekeknek a Makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum. Horgolós néptánc, sakk és kosárfonó tábor is szerepel a kínálatban. Jelentkezéseket csak személyesen a múzeumban tudnak fogadni. A részletek az intézmény közösségi oldalán találhatók. Több év kihagyás után ismét megrendezték a Madarak és Fák napja alkalmából szervezett játékos természetismereti vetélkedőt a Vásárhelyi Klauzál Gábor általános iskolában. A megmérettetésen 8 csapat mérte összetudását. A résztvevők több állomáson próbálhatták ki magukat. A programban szerepelt dárc, szókereső, totó, villámkérdések és madárhang felismerés is. Az első 3 helyezett csapat a vármegyei fordulóba jutott tovább.
0: Sport.
6: Ma este 3:47-kor lép pályára a Magdeburg otthonában az OTP Bank Pik Szeged férfi felnőtt kézilabda csapata a Bajnokok Ligája negyed döntőjének visszavágóján. Az első meccsen 7 gólos hátrányba kerültek a kékek. A téta kölni 4-es döntőbe jutás. Mikler Roland kapus elmondta, sokkal precízebb játékra lesz szükség a győzelemhez, és bízik benne, hogy a Szeged azt az arcát mutatja, amely a kijátsz ellen volt jellemző rájuk. Ez lesz a klub történetének 300. Bajnokok Ligája mérkőzése.
0: Időjárás.
4: Támogatja a Galéria Invest Kft.
6: Többnyire erősen felhős lesz az ég. A délkeleti-keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délnyugati déli szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Napközben 20, este 17, hajnalban 11 fok lehet. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés ígérkezik.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
4: Támogatja a Galéria Invest Kft.
7: Hódmezővásárhely útjai egyelőre szerencsére jól járhatóak, kisebb torlódásokkal az Andrássy úton és a Németh László utcán találkozhatsz. Szegeden hasonló a helyzet az Algyői úton, a Somogyi utcán és az Aradi Vértanúk terének a környékén. Rendőri jelenléttel pedig a 47-esen az Ipartelepnél futhatsz össze, illetve Makón a 430-as főúton.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
7: Már egy óra után járunk a Szóla Nostrum Hello Melon van, ami azt is jelenti, hogy ideje indítani a nyereményjátékunkat. Néhány zene és érkezem a részletekkel. Indítjuk az óránkat Rosalinnel és a Snappel, a mikrofonnál Erdődi Csenge Diánával.
0: Rádió

Tejo Cruz és Florida Hangover-je szólt a Sole Nostrum Hello Melo-ban, és itt is vagyok a mai nyereményjátékunk részleteivel. Egy páros belépő lehet a tiéd a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok nemzetközi szakkiállítás és vásárra a Hód Mezőgazda ZRT szervezésében május 14-e és 16-a között. Ezen az eseményen a kis színpadon többek között fellép Nagy Ádám citerával, a Maros Tánc Együttes és a Déli Kert Tánc Együttes az Aranycsillag Néptánc csoporttal együtt. Na de akkor jöjjenek is az infók, hogy hogyan tudsz csatlakozni ehhez a nyereményjátékunkhoz. Írd meg nekem, hogy hanyadik alkalommal szervezik meg idén ezt az eseményt, viszont ne arab számokkal, hanem római számokkal írd ezt nekem SMS-ben a 0632677777-es számra, tehát még egyszer, hányadik alkalommal szervezik meg az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok nemzetközi szakkiállítás és vásárt, ezt írd meg nekem SMS-ben kizárólag római számokkal, így bekerülsz a kalapba, amiből majd a következő óránk elején sorsolok. Hajrá, hajrá a játékhoz, most pedig Dr. Béres és Mangorász közöse érkezik, az éjjel ott várok rád.

0: koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Támogatja a Szóle Nostrum ZRT.
2: Hódmezővásárhelyen a Lázár utca 7-es szám alatt május 10-én délelőtt 10 és délután 5 óra között látogatható a Robinson Retro 40 kiállítás. A Szentesi Művelődési Központban a mai napon Zahár Gábor tart előadást 6 órai kezdettel, ugyanúgy Szentesen a Tóth József Színházban ma este 7-től Szabó Magda Kígyó Marás című darabját nézheted meg a Békés Csabai Jókai Színház előadásában, Szegeden pedig pénteken a Magyar Edetéren a Rők előtt este 6-tól zenés program keretében meghirdetik a Szegedi Nemzeti Színház 2026-2027-es évadát.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Galéria Invest Kft.
2: Szegeden egyre többen ülnek autóba, amit tapasztalhatsz a körutak és sugárutak környékén, a Bakai Nándor utcán torlódásokra és lassulásokra számíts még az Aradi Vértanúk terének a környékén, a Somogyi utcán, illetve sávzárásra készülj a Kálai Albert utcán.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk.

0: Zene benned, Random Trip Gerendás és Vavra Bence közöse szólt a Rádió Hídben. Rendőr és tűzoltó nap lesz a Szegedi Vadas Parkban most vasárnap. Vad Róbert, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője ismertette a részleteket a Rádió Hídnek.
1: Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság és a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság megrendezi a rendkívül népszerű rendőr és tűzoltó napot a Szegedi Vadas Parkban. Miért is érdemes velünk tölteni a hét utolsó napját? Ki lehet próbálni a közlekedés rendészet és a dűn megelőzés játékos feladatait és technikai eszközeit, meg lehet tekinteni a kutyás, a kommandós és a tűzoltó bemutatót, részt lehet venni tárcatűzoltásban, és meghallgathatják a készenléti rendőrség zenekarát is. A játékos feladatok során pecsétet gyűjthetnek az érdeklődők, amelynek eredményeként élményajándékokat, azaz állatetetést és rendőrségi hajózást nyerhetnek. Bízunk benne, hogy mindenki megtalálja a kedvére való elfoglaltságot, és élményekkel gazdagon térnek haza.
0: Vad Róbertet, a Csongrád-Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivőjét hallhattad az elmúlt percekben, most pedig Bruno Mars és Travis McCoy közöse érkezik a Billionaire.

Tétmekri és a Just Keep Watching, ez szólt most a Szóla Nostrum Hello Melóban, és közben pörög a nyereményjátékunk, már nagyon sok helyes megfejtés érkezett. Még bőven lehet csatlakozni egészen az óránk végéig ehhez a játékhoz. A Tét egy páros belépő a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok Nemzetközi Szakkiállítás és Vására a Hód Mezőgazda ZRT szervezésében május 14-e és 16-a között. A játékkérdés semmi bonyolult, mindössze arra vagyok kíváncsi, hogy ezt az eseményt hanyadik alkalommal szervezik meg. Ezt írd meg nekem SMS-ben a 0632677777-es számra. Ráadásul nem arab, hanem római számokkal kérem azt, hogy ezt az eseményt idén hanyadjára szervezik meg. Csatlakozz te is a játékhoz egészen az óránk végéig, most pedig Karamell érkezik a Valaki Vár című.

A Birds of a Feather-t hallhattad egyenesen Billie Eilish-tól a Rádió 7-ben, és közeledünk a 2 órához, viszont még van néhány percet, hogy becsatlakozz a mai nyereményjátékunkba. Egy páros belépő lehet a tiéd a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok Nemzetközi Szakkiállítás és Vására a Hód Mezőgazda ZRT szervezésében május 14-e és 16-a között. Úgy tudsz becsatlakozni a játékba, hogy elküldöd nekem SMS-ben, hogy hányadik alkalommal szervezik meg idén ezt az eseményt. Ezt pedig római számokkal ír le nekem a 0632677777-es számra. Hajrá, hajrá mindenkinek, aki az utolsó pillanatban csatlakozna a játékunkhoz. A következő óránkat pedig majd Fischer és Jennifer Lopez közösével indítjuk a Waiting for Tonight-tal.

0: Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Még nem tudod, milyen szakmát válasz?
2: Kíváncsi vagy, milyen a munka a való életben?
1: Akkor irány a cégek piaca!
2: A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum interaktív pályaorientációs rendezvényén találkozhatsz cégekkel, kipróbálhatod a szakmákat, és testközelből ismerheted meg a nappali és felnőtt képzési kínálatot.
1: Várunk április 17-én Makón a HSC Makói Návai Lajos Technikum és Kollégium Torna termében.
2: Cégek piaca. Ne csak álmodozz a jövőről. Ismerd meg a lehetőséget. Részletek hsc.hu.
3: Nyílászáró csere a Deák Delta Kft-vel. Műanyag és borovifenyő nyílászárók 7 év szavatossággal, redőnnyel és szúnyoghálóval, teljes körű kivitelezéssel. Az otthonfelújítási programban a lakossági energiahatékonysági pályázat 5 plusz 5 milliós visszanemtérítendő támogatással. Keressen minket Hódmezővásárhelyen a Pál utca 2-4 szám alatt, vagy hívjon 0670 386 78 92. Deák Delta Kft.
4: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
5: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
4: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
5: Itt számítasz.
4: Csatlakozz a VGM csapatához.
5: Részletek vgmhungary.hu.
4: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed. Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
0: Hogy tegyél szert új partnerekre? Hogy jusson el üzeneted a nagy közönséghez? A válasz videópodcast a radiohit.hu. Te add magad, mi biztosítunk minden mást. Ha valami fontosat akarsz megosztani, mi segítünk eljutni mindenkihez. Indulhat a hírverés? Akkor keres minket a radiohit.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei.
6: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Magyarországon ritka a hantavírus fertőzés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Katalin hozzátette, a Tisza kormány célja, hogy a magyar embereket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kutatási programjaiba. Ma angol nyelvből érettségiztek a diákok, középszinten valamivel több mint 47 ezeren, emelt szinten pedig 29 ezeren. A középszintű írásbeli délben ért véget, emelt szinten délután egy óráig dolgozhattak az érintettek. Holnap német nyelvvel folytatódik az érettségi időszak, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén, azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismert el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Magyarországon rendkívül ritkán fordul elő hantavírus fertőzés. Tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Délpesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek. A betegség influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei, gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az interneten elérhetővé váltak bérjegyzékek, szerződések, kimutatások és belső üzenetek is. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot.
0: Időjárás.
2: Támogatja a Plusz Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
6: A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
2: Támogatja az ATEV ZRT. Aktív a körforgásban.
7: Makón teljes útzár van érvényben a Széchenyi tér Városháza és a Régi Városháza közötti útszakaszokon egészen május 11-ig, azaz jövő hét hétfő délután 2 óráig. Holnap reggel 8-tól a Deák Ferenc utcai könyvtárral szembeni útszakasz egyirányúsításra kerül, és a könyvtárral szembeni parkolóban parkolni tilos.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
7: Szép délután neked, és üdv a Szóle Nostrum Hello Melo-ban. Nagyon szépen köszönöm, hogy az előző órában ennyien csatlakoztatok a nyereményjátékhoz. Nem sokára érkezem a sorsolással, most viszont a megígértek szerint Fischer és Jennifer Lopez közöse szól a Waiting for Tonight. A mikrofonnál Erdődi Csenge Diánát hallod.
0: Rádió

0: A Piece of Your Heart Medúzától ez szólt most a Sole Nostrum Hello Melóban, ahol én kisorsoltam a mai nyertesünket, úgyhogy megcsörgetem őt.
1: Hello!
0: Szia, Erdődi Csenge vagyok a Rádió Héttől, és Bernit keresem.
1: Szia, Csenge, én vagyok.
0: Szia. Van-e ötleted, hogy mivel a kapcsolatban hívlak?
1: Nem tudom, de úgy szeretem, mikor hívtok.
0: Igen? Na jó, rendítsek. Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy van ez az Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok nemzetközi szakkiállítás és vásár. Ezt hanyadik alkalommal rendezik meg idén?
1: A 32.
0: A 32. És elmondod, hogy ezt római számokkal hogyan írtad le?
1: XXX.
0: Szuper, jó, igen, nagyon szépen köszönöm. Most már nem gyötörlek tovább, a lényegre térek. Tiéd egy páros belépő a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok nemzetközi szakkiállítás és vására a Hód Mezőgazda szervezésében május 14 és 16-a között. Nagyon-nagyon gratulálok neked, Berni.
1: Köszönöm szépen.
0: Van-e ötleted, hogy kit viszel magaddal, kivel osztod meg a belépő másik felét?
1: Hát párom valószínű, mert minden évben járunk a gyerkőcökkel, mert nekünk ez
0: jaj, ez minden évben mentek. Ó, hát ez nagyon-nagyon izgire hangzik.
1: Igen.
0: Jó, szuper jó. Hát akkor igen. Már meg is van a belépőtök. Nagyon szépen köszönöm, hogy játszottál, és majd jó szórakozást kívánok nektek családilag ez a programhoz.
1: Én köszönöm.
0: Köszönöm, szép délután. Szia. A Sole Nostrum Hello Melo folytatásában most a Lost Frequencies-nek adom át a terepet, a The Feeling-et hallhatod.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Támogatja a Galéria Invest Kft.
2: Hódmezővásárhelyen a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban május 8-án és 9-én este 6-kor kezdődik Geszti Péter, Monori András és Tasnádi István 1001 éjszaka című musical bemutatója a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola tanulóinak a részvételével. Szentesen a Kossuth téren továbbra is látogatható az Omega Állandó Kiállítás Csillagok útján címmel. Szegedre a Peak Arénába érkezik, majd május 10-én most vasárnap a Mamma Mia Musical, az előadás este 7:30-kor kezdődik, ami a Szegedi Nemzeti Színházat illeti, ezen a szombaton este 7-től a Kis Színházban a Teljesen Idegeneket nézheted meg. Szintén szombaton a Nagy Színházban este 7-től a My Fair Lady-t játsszák.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7, a mi világunk.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Délút építő és bányászati Kft. Út a jövőbe.
2: A 43-as főúton Makón makói városnapok rendezvényt tartanak, ezért a Megyeház utcát lezárták a Kossuth utcai és az Úri utcai kereszteződés között. Kerülni a környező utcákon, illetve a 430-as főúton lehet. A Mindszenti kompal továbbra is átkelhetsz egészen 6-ig. A legutolsó járat a Mindszenti oldalról fog indulni pontban 6-kor.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos

0: nagyobb hőst hallhattad a Honeybeast-től a Sole Nostrum Hello Meloban. Idén is lesz körző futóverseny május végén Kiszombaton. Újdonsággal is készülnek a megmérettetésen. Süli András, a Csongrád megyei Szabadidősport Szövetség elnöke nyilatkozott a részletekről a Rádió Hétnek.
1: Mondhatni, most már hagyománya van a kiszombori körzőfutásnak, és hogyha május, akkor családi programként megjelenik a lakosság és a régió életével, hiszen az elmúlt években már tapasztaltuk, hogy nem csak kiszomboriak futottak, hanem bizony a környébeli településekről is érkeztek futók, érdeklődők, és eddig mindig kegyeibe fogadott minket az időjárás, mert egy gyönyörű, jó időben zajló, májusi időben zajló futásokat tudtunk rendezni, bízunk benne, hogy én is így lesz. Most május 30-án kötve egyébként a gyermeknaphoz délelőtt 10 órakor a kiszombori Rónai Kúria előtti téren várjuk majd a futókat, mozogni vágyókat. A 10 órai futás kezdés előtt egy fél órával érkeznek majd, vagy érkeztek eddig is a futók az elmúlt években, és vették fel a csipüket, a regisztrációjukat. Kicsi távokkal rajtól hagyomány szerint a futás, először 400 méteres minifutammal, ide 6 éves korig várjuk majd a csimotákat, utána pedig egy 800 méteres maxi futással, itt már 7-12 éves korig lehet majd nevezni, és ezt követően 10 óra 30 perckor rajtól majd el az 5 kilométeres nagy körzőfutás. És hát ha már körzőfutás, ugye a körutcát öleli körbe majd a futótáv nagy része, innen is ered egyébként a körzőfutásnak a neve. Három olyan személynek állítunk az idei évtől emléket, és nevezzük el a futamokat róluk, akiket generációk ismertek és szerettek a községben. És ha már körzőfutás, akkor gondolva a körzőtaneszközre, mindhárman évtizedeken keresztül pontos és precízen végezték a munkájukat is, odaadóan a közösségért, illetve ezért a községért. Láth István Pál pedagógus, dr. Majoros Ferenc körzeti orvos és Nagy Tibor polgármester igazi, mondhatni szerethető példaképei voltak Kiszombornak, akikre mind a mai napig jó szívvel gondolunk vissza. Őnekik szeretnénk ettől az évtől kezdve emléket állítani, és róluk nevezzük el a futásokat. Ez a futás, úgy, ahogy az előző években is, idén is díjmentes lesz, tehát nagy szeretettel várunk mindenkit, viszont regisztrációhoz, nevezéshez kötött, amelyet a Csongrád megyei Szabadidősport Szövetség CSOMSZISZ weboldalán, illetve Facebook oldalán, illetve a főszervező Sportolja Bajnokkal közösségi oldalán megtalálhatnak. Várjuk a nevezőket egészen a futást megelőző nap éjfélig, tehát május 29-e éjfélig lehet regisztrálni erre a futásra, tehát a Csongrád megyei Szabadidősport Szövetség CSOMSZISZ oldalán. A Sportolja Bajnokkal Egyesület, amely egyébként a főszervezője magának a rendezvényhez, az Egyesülethez nagyon sok minden fűződik már az elmúlt szűk egy évtizedben, hiszen több programot itt már Kiszombora. Ilyen például a heti rendszerességgel megjelenő korábbi közösségi tornák, vagy a Nordic Walking foglalkozások, szenior örömtánc népszerűsítése.
0: Süli Andrást, a Csongrád megyei Szabadidősport Szövetség elnökét hallottad. A Rádió Hitben a folytatásban pedig a Houdini érkezik Dua Lipától.

Ez volt Bibi Rexa és Faithless New Religion-je a Rádió 7-ben, és aki ma nem tudott csatlakozni a nyereményjátékhoz, ne búsuljon. Várhatóan az elkövetkező napokban lesz még hasonló nyeremény, főleg azért is, mert indul egy újabb Facebookos játékunk. Volt korábban egy, ahol a feladat az volt, hogy két kép között kellett megtalálni a különbségeket, szám szerint hetet. Hasonló játékos feladatra kell majd számítani, és már holnap kezdődik, úgyhogy ne felejtsd el csekkolni a Rádió 7 Facebook oldalát, hogy véletlenül sem maradj le a legújabb nyereményjátékjainkról. Most pedig a Soul & Ostrom Hello Melo-ba Asaf Avidan hozza el a Vandét.

James Hype és Semja Battle 7 Seconds, ez zárta az óránkat a Solen Ostrom Hello Melo-ban, viszont ez még nem a legutolsó óránk, a megígértek szerint 4-ig végig elkísérlek, sőt a következő óránk indítására hangol minket már Taylor Swift a The Fate of Ophelia-val.

0: A műsorban termék megjelenítés volt hallható. Műsorajánló. Hello, Meló! Munkaidőt reptető kedvenc dalok, hasznos infók, hogy jól teljenek a munkanapok. Hello, Meló a Rádió Hétben minden munkanapon. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok.
3: Május 14-15-16-án.
2: A vidék legnagyobb mezőgazdasági kiállítása.
3: Sóbírálat, tenyészállat árverések, szakmai konferenciák, agrárszakképző intézmények 6. országos gazdászversenye pénteken.
2: Nemzetközi furiózó tenyészszemle, fajta bemutatók, díjugrató és fogadhajtó versenyek, kutyás bemutatók, gyermekprogramok, szalmavár.
3: Mezőgazdasági eszközök, gépek sokasága, halászati, vadászati, díszbaronfi és nyúlkiállítás, és számos program a család minden tagjának.
2: Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok. Hódmezővásárhelyen május 14-16 között a Hódmezőgazda ZRT kiállítási centrumában az Aranyák kert 71 szám alatt.
4: Itt a jó idő. Pattanj két kerékre. Kenzel kerékpárok, Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen, Hódkerék, Bajcsi-Zsilinszky utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény két keréken.
5: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál! Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen! Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma! www.csillagautósiskola.hu.
6: Hiányzik egy kis én idő.
7: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
6: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
7: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
6: Egy gyors lazítás?
7: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
6: Csobbanj bele!
7: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdők fürdője. Makó szívében.
0: A kávészünethez kellene valami könnyed olvasmány.
8: Épp most hallottál egy sztárhírt a rádióban, és kíváncsi vagy a részletekre.
0: Érdekel egy helyi hír, amit épp most mondtunk be.
8: Ne csak hallgass, kattints!
0: Görges, olvas, lazíts!
8: Ne maradj le semmiről!
0: Radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
9: 17 fok lehet este térségünkben. Vásárhelyi és makói tűzoltókat is kitüntettek. A föld megmentésén dolgozó 25 legjobb tudós közé választották a Szegedi Egyetem kutatóját. Csongrád Csanád vármegye is csatlakozik az Élelmiszerbank hétvégi gyűjtéséhez. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Vásárhelyi és makói tűzoltókat is díjaztak a héten. Szent Flórián, a tűzoltók védőszentjének napja alkalmából. Molnár Krisztina vármegyei katasztrófa védelmi szóvivő a Rádió Hétnek elmondta. A kitüntetéseket Rókus Imre vármegyei igazgató adta át.
10: Hódmezővásárhelyről is több tűzoltó elismerés kapott, például Karácsonyi Miklós tűzoltó főtörzsőrmester, illetve elismerésben részesült Pálinkó Endre tűzoltó főtörzsőrmester, illetve Makóról is voltak elismert kollégák, Keres Mihály tűzoltó zászlós. Elismerés kapott még Szűcs István Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester, aki szintén a makói hivatásos tűzoltó parancsnokság tűzoltója, kiállítási vezetője, valamint Török Sándor tűzoltó főtörzsőrmester.
9: Újabb nemzetközi tudományos elismerésben részesült a Szegedi Tudományegyetem. Dr. Tölgyesi Csaba, az ökológiai tanszék adjunktusa bekerült a világ 25 legjobb, a föld megmentésén dolgozó tudósa közé. A kutató ezzel esélyessé vált a jövő januári 1 millió dolláros nemzetközi fődíjra is. Dr. Tölgyesi Csaba és nemzetközi csapata arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben önmagában az erdősítés nem elegendő. Kutatások szerint a legfontosabb feladat a szén-dioxid kibocsátás gyors és jelentős csökkentése. Az eredményeket a Davoszi Világgazdasági Fórumon is bemutathatják majd. Az állampolgárok segítségét kérik egy 56 éves férfi megtalálásában a hódmezővásárhelyi rendőrök. Fürdök István május 2-án reggel a vásárhelyi kórházból ismeretlen helyre távozott. Azóta életjelet nem adott magáról. A férfi 175 cm magas, vékony testalkatú, ovális arcú, rövid barna hajú és kék szemű, valamint jobb karját természetellenesen tartja. A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud róla, jelentkezzen bármelyik rendőri szervnél. Tavaszi tartós élelmiszergyűjtő akciót tart a Magyar Élelmiszerbank Egyesület péntek délután és szombat este között. Csongrád-Csanád vármegyében 17 helyen adakozhatnak a vásárlók. Szegeden 11, Hódmezővásárhelyen 2, Szentesen 3, Csongrádon egy áruház csatlakozott a kezdeményezéshez. A Csongrád-Csanád vármegyeiek legutóbb az élelmiszerbank karácsonyi gyűjtésén 20.230 kg-mal járultak hozzá az összefogáshoz, így több mint 4.000 adománycsomag juthatott el általuk a rászorulókhoz.
0: Sport.
1: Támogatja az Indubius mérnöki és tanácsadó Kft.
9: Ma este 3:47-kor lép pályára a Magdeburg otthonában az OTP Bank Pixeget férfi felnőtt kézilabda csapata a Bajnokok Ligája negyed döntőjének visszavágóján. Az első meccsen 7 gólos hátrányba kerültek a kékek. A tét a kölni 4-es döntőbe jutás. Mikler Roland kapus elmondta, sokkal precízebb játékra lesz szükség a győzelemhez, és bízik benne, hogy a Szeged azt az arcát mutatja, amely a kijátsz ellen volt jellemző rájuk. Ez lesz a klub történetének 300. Bajnokok Ligája mérkőzése.
0: Időjárás.
1: Támogatja a János téri Vasbolt.
9: Többnyire erősen felhős lesz az ég. A délkeleti keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délnyugati déli szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében átmenetileg erős viharos széllökések is lehetnek. Napközben 20, este 17, hajnalban 11 fok lehet. Pénteken a fátyol és gomoly fellők mellett általában több órás napsütés ígérkezik.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Közlekedés.
1: Támogatja a Csillagautós iskola, a vásárhelyiek megbízható autós iskolája.
11: Szegeden sajnos történt egy baleset, körülbelül 20 perccel az Izabella hídon, errefelé nagy körültekintéssel óvatosan vezess és készülj lassabb haladásra. Rendőri jelenléttel futhatsz össze, Szegeden belül a Lugas utcán, a 47-esen az Ipartelepnél, szintén a 47-esen Kútvölgy felé és a Laktanyánál is mérhetnek.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kíván a Rádió Hét. A műsor 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsorban termék megjelenítés hallható. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb kedvenceivel. Rádió Hét.
11: Már 3 óra után járunk a Sole Nostrum Hello Melo-ban, az óraindításra pedig Taylor Swift készült be a The Fate of Ophelia-val, a mikrofonnál Erdődi Csengedi Jánát hallod.
0: Rádió Hét.

McLemore és Ray Dalton Kent Holdászát hallhattad a Szólenosztrum Hello Melóban. A magyar cukrászat egyik legizgalmasabb eseménye minden évben a Magyarország tortája verseny, amelyet idén már 20. alkalommal rendeztek meg. A rangos megmérettetésre idén összesen 60 tortával neveztek a cukrászok az ország minden tájáról. A mezőny annyira erős volt, hogy a döntőbe jutás sokszor mindössze 1-2 ponton múlhatott. A verseny idei témája a rögös túró és tejföl volt. A cukrászoknak kötelezően olyan tortát kellett alkotni, amelyben ezek a hagyományos magyar alapanyagok karakteresen megjelennek. A cél az volt, hogy a modern cukrászat és a magyar ízvilág találkozzon egy igazán különleges desszertben. A legnagyobb öröm Szeged számára, hogy a döntőbe bejutott a Rök kézműves cukrászda és kávéház tortája is. Az Aranykert tortája Fantázia nevű alkotás Novák Ádám és Varga Izabella készítette. Sikerült bekerülniük az ország legjobb 6 tortája közé. A döntősökre egyébként most még egy komoly megmérettetés vár. A tortákat élőben a zsűri előtt kell elkészíteni az ipartestület tanműhelyében, ahol nem csak az ízeket, hanem a munkafolyamatot és a technikai precizitást is értékelik majd. A végső győztest augusztus 20-án hirdetik ki, és az ország tortája ezt követően országszerte megkóstolható lesz a cukrászdákban. Szegeden pedig most sokan szurkolnak azért, hogy idén a Rök különleges alkotása nyerje el ezt a rangos címet. Én már most nagyon kíváncsi lennék erre az Aranykert tortája nevű sütire. Na de a Rádió 7-ben zenélünk tovább. Szolvév és Szakács Gergő közöse érkezik a Minden tévedésem.

0: Koncertek, előadások, filmek. Mert ez a mi világunk. Rádió 7 programajánló.
1: Támogatja a Sun City Szabadidőközpont és Szabadstrand.
2: A csütörtök délutáni vagy esti mozizáshoz érkezem a térség moziainak a kínálatával. A vásárhelyi Kultik moziban nagyon-nagyon kell sietned, hogyha a Michael Jackson életéről szóló filmet el szeretnéd élni, ez 3:30-kor már kezdődik. Az Ördög Prádát visel második részét 6 órától nézheted meg, a Mortal Kombat második részét pedig 8:20-es kezdettel vetítik. A Szentesi Kultik moziban ugyanez a film 7:50-től kerül a vászonra. A Michael 7:20-tól, az Ördög Prádát visel második része pedig 5:40-től és 8 órától nézhető. Ami Szegedet és a Belvárosi mozit illeti, az Ördög Prádát visel második részét a mai napon csak 6-tól vetítik. Egy könnyed vígjátékért a Szeszélyes kalandokat javasolnám a Csőke József teremben 6:45-től. A Mortal Kombat második része 8:20-tól kezdődik, ezen kívül még a Balázs Béla teremben megnézheted az Idegent feliratos verzióban 8:30-től.
0: Ez programajánló volt. Rádió 7.

0: Közlekedés.
1: Támogatja a Hódmezővásárhelyi Délgép Kft.
2: A 43-as főúton Makón makói városnapok rendezvényt tartanak, ezért a Megyeház utcát lezárták a Kossuth utcai és az Úri utcai kereszteződés között. Kerülni a környező utcákon, illetve a 430-as főúton lehet. A Mindszenti komp továbbra is közlekedik egészen 6-ig. A legutolsó járat a Mindszenti oldalról indul, pontban 6-kor. A szerb határszakaszon Röszkinél pedig szerencsére nincs 15 percet meghaladó várakozás.
0: Ha valami fontosat látsz az utakon, jelezd nekünk. Jó utat és biztonságos közlekedést kívánunk!

0: Konrad Bímánya adta az ütemet a Szolenostrum Hello Melóban, véradásra buzdít a Vöröskereszt embertársaink megmentése érdekében. Sasvári Krisztina, a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei szervezetének elnöke nyilatkozott a részletekről a Rádió Hétnek.
1: Az elmúlt hét viszonylag jól sikerült, hiszen minden héten nagyjából 500 főt szeretnénk megszólítani itt a vármegyében, és az utolsó héten áprilisban sikerült is, hiszen 503-an jöttek el, de az egész hónapról elmondható, hogy nagyjából terv szerint zajlott, hiszen több mint 2000 véradó jelentkezett véradásra itt a vármegyében, amire szükség is van, hiszen számos olyan vérkészítmény van, amelynek a elkészíthetősége és a felhasználhatósága rövidebb idejű, ezért kell nekünk folyamatosan gondoskodni arról, hogy jelentkezzenek véradásra a véradók, és mindig friss és megfelelő vérkészítmény álljon rendelkezésre azok számára, akik kórházban fekszenek akár valamilyen betegség, akár valamilyen baleset miatt. Vért bárki adhat, aki betöltötte a 18. életévét és egészségesnek érzi magát, semmi másra nincs szükség, mint hogy személyigazolvány, tajkártya és lakcímkártya birtokában jelentkezzen bármely véradásunkra itt a vármegyében, ahol a véradás részeként ki kell töltenie egy kérdőívet, ami rákérdez olyan dolgokra, amelyek alapján megállapítható, hogy valóban biztonságos-e a véradás mind a véradó, mind a vért kapó részére, illetve minden alkalommal az egészségügyi szakszemélyzet általános kivizsgálást is végez, tehát a helyszínen egy orvos megvizsgálja a véradásra jelentkezőket, hiszen nagyon fontos, hogy a véradó egészsége folyamatosan biztonságban legyen, ezért minden alkalommal ezt aktuálisan kivizsgálják. Ezt követően nagyjából fél óra a véradás folyamata, amíg lefolyik megfelelő mennyiségű vér, amit fel lehet a későbbiben dolgozni, és ebben már beleszámít a teljes adminisztráció időszaka, illetve az azt követő kalóriapótló fogyasztás is, hogy biztonságosan távozzanak a véradók. Mindig vannak ajándékok, hiszen mi szeretnénk megköszönni a véradóknak azt, hogy segítenek saját vérükkel és saját egészségükkel más embereken. Természetesen nagyon sok támogatónk is van, vannak olyan vállalkozók, akik fontosnak érzik azt, hogy csatlakozzanak a mozgalomhoz, és ők is megköszönik ezt a lehetőséget. Ez területenként eltérő, hiszen a helyi véradásokat a helyi vállalkozások, a helyi szervezetek tudják a leginkább támogatni, úgyhogy folyamatosan változik az, hogy mivel tudunk kedveskedni a véradóknak. Most pillanatnyilag a Pusztalókai Safari Parkban tudunk kedvezményes belépőt biztosítani mindenkinek a vármegyében, aki kéri ezt és részt vesz a véradásunkon, de helyi ajándékok is vannak, így például évről évre van lehetőségünk a vásárhelyi fürdőbe is belépőjegyet osztani azoknak, akik eljönnek véradásra, ami egy nagyon népszerű segítség, illetve itt vásárhelyen is vannak olyan extra lehetőségek, amelyekkel meg tudjuk köszönni azt, hogy pontosan mikor, melyik véradásért milyen ajándékot tudunk adni, azt a kommunikációs felületeinken tesszük közzé, így például a Vöröskereszt CCM Facebook oldalunkon, vagy a Vöröskereszt CCM internetes oldalunkon, vagy a Véradás CCM Facebook oldalunkon lehet rákeresni arra, hogy éppen mi az aktuális ajándék.
0: Sasvári Krisztinát, a Magyar Vöröskereszt Csongrád-Csanád vármegyei szervezetének elnökét hallottad, a folytatásba pedig a United hozzá el a Keserű mész című zenét.

A Nem táncolsz jobban a Lóci játszik-tól, ezzel elérkeztünk a legutolsó óránknak a végéhez. Köszönöm szépen, hogyha végig velem tartottál, vagy bármikor becsatlakoztál a Sole Nostrum Hello Melóba, és azt is köszönöm, hogy ennyien csatlakoztatok a mai nyereményjátékunkhoz. Holnap délre ugyanúgy érkezem, most arra további jó zenehallgatást és kellemes pihenést kívánok. A mikrofon mögül búcsúzik Erdődi Csenge Diana.

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelsz, valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Új ruhákra vágysz, de nem tudod, honnan szerezd be őket. Irány a Háda. Teljesen új tavaszi-nyári árukészlettel várunk téged április 9-én csütörtökön, Kútmezővásárhelyen a Family Centerben. Találj rá a hozzád illő legtrendibb darabokra, amelyekben garantáltan elragadó és stílusos lehetsz nap mint nap. Kincskeresésre fel. Irány a Háda.
3: Nem csak munkát keresel, hanem egy helyet, ahová jó tartozni.
4: A Makói VGM Hungary Kft-nél stabil munka, összetartó csapat és biztos jövő vár rád.
3: Nálunk nem egy vagy a sok közül.
4: Itt számítasz.
3: Csatlakozz a VGM csapatához.
4: Részletek vgmhungary.hu.
5: Otthont keres, ahol a nyugalom és a modern városi élet találkozik? Megérkezett Mórahalom legújabb égköve, a Centrál 1 társasház. A Malom és a Tomori utca sarkán épülő 14 lakásos társasházunk. Ideális választás fiatal pároknak és családoknak egyaránt. Vásároljon közvetlenül a beruházótól kedvező feltételekkel. Lakásaink megfelelnek az Otthonstart program 3%-os hitelfeltételeinek is. Élvezze a prémium minőséget. Hőszivattyús hűtés-fűtés, saját terasz és zárt közös udvar várja karnyújtásnyira a gyógyfürdőtől. Ne maradjon le! Átadás 2026 végén. Részletekért látogasson el az rmbtrans.hu oldalra, vagy hívjon minket a 0670 000 2087-es számon. Centrál 1. Stílus és kényelem Mórahalom szívében.
0: Ez itt a te reklámod helye. Rádió 7. A mi világunk. Vállalkozást indítottál, új termékkel vagy szolgáltatással bővült a palettád? Nagy dobásra készülsz, vagy csak azt akarod, hogy mindenki halljon rólad? Mutasd meg magad a dél-alföldi régió egyik legnagyobb lefedettségű helyi rádiójában. Rádió 7. Csatlakozz elégedett partnereinkhez, mert a te sikered a mi sikerünk is. Keresd minket bizalommal az értékesítés@damc.hu e-mail címen, a radio7.hu-n vagy a promenád24.hu-n. Hirdess a Rádió 7-ben!
6: Hivatásos sofőr vagy? Lejár a buszos vagy teherautós GKI kártyád? Újítasd meg a csillagautós iskolánál! Végezd el az elméletet otthonról kényelmesen! Iratkozz be a www.csillagautósiskola.hu oldalon még ma! www.csillagautósiskola.hu.
0: Ez reklám volt! Velünk történt! A Rádió 7 hírei!
7: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt Magyar Péter. Változik a menetrend a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket, és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a két ország hasonló álláspontot képvisel sok témában, például a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása, a tagállamok versenyképességének erősítése, vagy az illegális migráció elleni fellépés kérdésében. Moszkva tudomása szerint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nem adott ki tűzszüneti parancsot az ukrán fegyveres erőknek. Maria Zaharova külügyi szóvivő arra reagált, hogy az ukrán elnök bejelentette, Kijev május 6-ától fegyvernyugvást hirdet, és attól kezdve az ukrán fél az orosz lépésekre reagál majd. Vlagyimir Putyin korábban május 8-9-ére győzelemnapi tűzszünetet hirdetett. Minden hantavírus fertőzés tüneteit mutató utast evakuáltak a Hondius óceánjáróról, közölte a hajót üzemeltető holland társaság. Az Egészségügyi Világszervezet tájékoztatása szerint az utasok közül eddig hárman haltak meg, köztük egy német férfi és egy holland házas pár. 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hajó jelenleg a Kanári-szigetek felé tart, ahol fokozott egészségügyi intézkedésekkel várják a spanyol hatóságok. Az egészségügyben a problémákat nem eltitkolni, hanem feltárni és megoldani kell. Erről írt közösségi oldalán a leendő egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz. Bejegyzésében a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának bezárását hozta fel példaként. Azt írta, mint kiderült, az osztály működését csak átmenetileg a választási időszakra biztosították, és az odavezényelt orvosok szerződése április végén lejárt. Pályakarbantartás miatt változik a menetrend hétvégén a Váci és az Esztergomi vasútvonalon. A karbantartás miatt az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A nemzetközi vonatok napközben a nyugati helyett a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak.
0: Időjárás.
1: Támogatja a Hódmezőgazda ZRT, a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok rendezője.
7: A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb

0: Műsorajánló. Rádió Hit. Biztos vannak receptek, amiket már csukott szemmel is el tudsz készíteni. Mi viszont arra bíztatunk, hogy próbálj ki valami újat. A Rádió Hit elhozza a legizgalmasabb íncsiklandozó újdonságokat, amelyekkel garantált lesz a siker. Ez a Konyhatündér a Rádió Hitben minden vasárnap 11-től délig. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kulcsmásolás, csavarok, szerszámgépek, szaniterek. Hát persze, hogy a János téri vasboltban keresd. Vásárhelyen a megszokott régi jó helyen, de mindig lendületben.
2: Színezd ki az életed és fedezd fel a világot. Bejárnád Európát, egzotikus tájakra utaznál, vagy egy gyors városnézés a terv. A Procotravelnél több mint 30 éve szervezünk felejthetetlen utakat. Körutazások, nyaralások, repjegy és szállás. Mi mindent elintézünk, te csak élvezd az utazást. Megtalálsz minket Makón, Szegeden és Budapesten, vagy a Procotravel.hu-n.
3: Nyilászárócsere a Deák Delta Kft-vel. Műanyag és borovi fenyő nyilászárók 7 év szavatossággal, redőnnyel és szúnyoghálóval, teljes körű kivitelezéssel. Az otthonfelújítási programban a lakossági energiahatékonysági pályázat 5 plusz 5 milliós visszanemtérítendő támogatással. Keressen minket Hódmezővásárhelyen a Pál utca 2-4 szám alatt, vagy hívjon 0670 386 78 92. Deák Delta Kft.
4: Hol a sóder? Elfogyom!
5: Jogi főnök, a bodzási úti tüzépről már úton van az anyag.
2: Sóder, homok, cement, szóródó építőanyagok 2 órán belül Vásárhely területén. Telefon 0630 999 40 12. Vagy keresd a bodzási úti tüzépet a vasúti átjáró előtt.
6: Hiányzik egy kis én idő.
7: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
6: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
7: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
6: Egy gyors lazítás?
7: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
6: Csobbanj bele!
7: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdünk fürdője. Makó szívében.
0: Van egy sztorid, amit hallania kell a világnak? A vállalkozásodhoz keresel új ügyfeleket? Ne maradj háttérben! A Rádió Hét videópodcastjeivel te is eléred a nagy közönséget. Mutasd be szolgáltatásodat, termékeidet, vagy csak oszd meg a gondolataidat. Lépj velünk kapcsolatba még ma! Keresd minket a radiohét.hu oldalon a kapcsolatmenüpont alatt. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió Hét hírei.
8: 11 fok lehet hajnalban térségünkben. Már csak 2 hét van hátra az SZIA bevallásig. A Föld megmentésén dolgozó 25 legjobb tudós közé választották a Szegedi Egyetem kutatóját. Idén is készül nyári táborokkal a Makói Könyvtár és Múzeum. Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Május 20-áig mindenkinek érdemes átnéznie és szükség esetén módosítania az adóbevallási tervezetét az ESZIA rendszerben. A Nemzeti Adó és Vámhivatal adatai szerint eddig csak nem 1,7 millióan adták be bevallásukat. Sokan néhány kattintással érvényesíthetik a családi vagy személyi kedvezményeket is, az 1+1%-ról pedig külön nyilatkozni kell. A bevallás online néhány perc alatt elintézhető, segítség a NAV ügyfélszolgálatain és a 1819-es infóvonalon kérhető. Újabb nemzetközi tudományos elismerésben részesült a Szegedi Tudományegyetem. Dr. Tölgyesi Csaba, az ökológiai tanszék adjunktusa bekerült a világ 25 legjobb, a Föld megmentésén dolgozó tudósa közé. A kutató ezzel esélyessé vált a jövő januári 1 millió dolláros nemzetközi fődíjra is. Dr. Tölgyesi Csaba és nemzetközi csapata arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben önmagában az erdősítés nem elegendő. Kutatások szerint a legfontosabb feladat a szén-dioxid kibocsátás gyors és jelentős csökkentése. Az eredményeket a Davoszi Világgazdasági Fórumon is bemutathatják majd. Csúcs gyermeknapot tart a vásárhelyi csúcsjóolvasókör jövő hét vasárnap délután 3 órától. Galambos Kornélné szervező titkár a Rádió Hétnek elmondta, az ingyenes eseményen ugrálóvár, ügyességi játékok, Csillámtetoválás és lovaskocsikázás is lesz. A rendezvénnyel egy időben zenés délután kezdődik az olvasókörben.
9: Az olvasókörben már most a harmadik éve szoktunk találni zenés délutánokat a jó időbe köszöntével, vagy kint az udvaron, vagy pedig bent a teremben. Az idejében a legelső zenés délutánunk szintén május 17-én 15 órai kezdete lesz majd az olvasókör nagy termében, ahol Rácz Balogh Lári és Rácz Balogh Júlcsi citere muzsikával fogja megőrvendeztetni a vendégeinket. Bárkit szívesen látunk, aki szereti a citere muzsikát.
8: Összesen 9 nyári tábor tart idén iskoláskorú gyerekeknek a Makói József Attila Városi Könyvtár és Múzeum. Horgolós néptánc, sakk és kosárfonó tábor is szerepel a kínálatban. Jelentkezéseket csak személyesen a múzeumban tudnak fogadni. A részletek az intézmény közösségi oldalán találhatók.
0: Sport.
8: A bajnok Sándor Falva érkezik a hétvégén a Makó FC-hez, a Vármegyei labdarúgó első osztály felsőházában. A mérkőzés szombaton délután 17:30-kor kezdődik a Makó arénában. A Makó FC 4 mérkőzéssel a szezon vége előtt pont egyenlőséggel a harmadik negyedik helyen áll a Dorozsmával, akik a második Algyőz látogatnak, ezért kiélezett csata várató a dobogóért.
0: Időjárás.
8: Többnyire erősen felhős lesz az ég. A délkeleti, keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A délnyugati déli szél időnként megélénkül. Zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Napközben 20, este 17, hajnalban 11 fok lehet. Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett általában több órás napsütés ígérkezik.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség legnagyobb

0: műsorajánló. Rádió 7. Ugye ismerős ez a dallam? Vannak klasszikusok, amelyeket nem lehet elfelejteni, amelyek napjainkban is ott vannak a bulikban, és amelyekről mindenkinek megvannak az emlékei. Retro kívánság műsor, ahol újra velünk vannak a 80-as, 90-es évek és a millennium felejthetetlen kedvencei. Kérj, küldj egy igazi különleges retrodalt, vagy üzenj a Rádió Héttel. Retro kívánság műsor a Rádió Hétben minden vasárnap. Rádió Hét, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Figyelsz, valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett Plus kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Rakodógépre van szükséged? Délgép Kft. Épületet bontanál, de nem tudod, hol kezd neki? Délgép Kft. Feltörnéd a betonplacot, de nincs mivel? Délgép Kft. Elpaterolnád a törmeléket? Délgép Kft. Mindenre van válaszunk, ha bontásról, rakodásról, teherfuvarozásról vagy gépi talajmunkáról van szó. Délgép Kft. Hódmezővásárhely, Csomorkány utca 25. Telefon 0620 371 03 43.
3: Itt a jó idő. Pattanj két kerékre. Kenzel kerékpárok, Makón, Szegedi utca 21, Vásárhelyen, Hótkerék, Bajcsi Zsilinszki utca 37. Kenzel kerékpár. Élmény két keréken.
4: Hiányzik egy kis én idő.
5: Vagy jöhet egy nagy családi csobbanás.
4: Akkor irány a Hagymatikum gyógyfürdő, Makovec különleges világa, ahol minden perc feltölt.
5: Makó Hagymatikum. Gyógyvíz, ami ellazít, szaunák, amik újraindítanak, és élmények, amiket a gyerekek imádnak.
4: Egy gyors lazítás?
5: Vagy egy egész napos kikapcsolódás? Itt mindkettő működik. Ne halogasd!
4: Csobbanj bele!
5: Hagymatikum gyógyfürdő. A fürdünk fürdője. Makó szívében.
6: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed. Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
0: Radio 7. A hang, amit olvashatsz. Kattints vagy koppints most. Most. www.radio7.hu. Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei.
7: Felhős, esős idővel folytatódik a hét. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját. Tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsenparkban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. A román társaságot később felszámolták. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. A nyomozásban korábban már 5 másik gyanúsítottat is kihallgattak, köztük igazgatósági tagokat és a hitelt igénylő cég vezetőjét. 27 ingatlant pedig zároltak. Az ukrán erők újabb csapást mértek egy oroszországi olajipari létesítményre Perm városában, amely 1550 kilométerre van a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy az ukrán nagy hatótávolságú támadások az orosz hadipari létesítményeket veszik célba. Hozzátette, Kijev folyamatosan kéri az orosz vezetést, hogy állítsa le végre a háborút, de válaszként csak újabb drón és rakétatámadások érkeznek, ezért Ukrajna kénytelen védekezni az orosz hadigépezet ellen. A pápával tárgyalt Rómában az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio és 14. Leó pápa, valamint a külügyekért felelős vatikáni államtitkár a közel-keleti béke megteremtéséről és a térség segélyezéséről egyeztetett. de tárgyaltak az amerikai kontinens problémáiról, a vallásszabadság biztosításáról, valamint Washington és a Vatikán közti kapcsolatok erősítéséről. Hárman meghaltak egy étterem előtt történt lövöldözésben az ausztriai Linzben. A Kronenzeitung osztrák bulvárlap beszámolója szerint egy férfi lőtt le két nőt, majd önmagával is végzett. A beszámoló szerint az idős elkövető a feleségét és a lányát ölte meg. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A péntektől vasárnapig tartó eseményen ügető és agárversenyek, női amatőr Európa-bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programokat nemzetközi ízvilágot kínáló futrakok is színesítik.
0: Időjárás.
1: Támogatja a Hódmezőgazda ZRT, a 32. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazdanapok rendezője.
7: A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: Velünk történt. Ezek voltak a Rádió Hét hírei. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség leg

0: Rádió 7, a mi világunk. Ez műsorajánló volt. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Magyarország egyik legnagyobb hulladékfelvásárlója, a Kalomég Trans Kft. Makón és Szegeden is kiemelt áron veszi át a vas, színes fém, akú, papír és elektronikai hulladékot. Hulladékfelvásárlás Makón az Újvárosi Vasútállomásnál és Szegeden a Cserjesor 5 alatti telephelyünkön. Kalomég, ahol a hulladékból új érték születik.
2: Ne hagyd, hogy a törmelék a munka útjába álljon. A Hódbeton Kft. Konténeres építési, bontási, törmelékszállítást és hulladékszállítást is vállal Hódmezővásárhelyen és környékén. 4 vagy 8 köbméteres konténer kell? Csak szólj és visszük! Gyors ügyintézés, befogadói nyilatkozat, megbízható csapat. Hódbeton. Adj új esélyt a törmeléknek. Csomorkányi út 119 0630 51 20 200 vagy újrahasznosítótelep.hu.
3: A Délút Kft. Vállalkozási mérnököt keres Algyűi csapatába. Ha van tapasztalatod út- és közműépítési projektek előkészítésében, költségvetések összeállításában, és szívesen dolgoznál egy stabil, régiós szinten meghatározó cégnél, várjuk jelentkezésed. Versenyképes feltételek, összetett feladatok, hosszú távú lehetőség. További részletek delut.hu/karrier.
4: Otthont keres, ahol a nyugalom és a modern városi élet találkozik? Megérkezett Mórahalom legújabb égköve, a Centrál 1 társasház. A Malom és a Tomori utca sarkán épülő 14 lakásos társasházunk. Ideális választás fiatal pároknak és családoknak egyaránt. Vásároljon közvetlenül a beruházótól kedvező feltételekkel. Lakásaink megfelelnek az Otthon Start program 3%-os hitelfeltételeinek is. Élvezze a prémium minőséget. Hőszivattyús hűtés-fűtés, saját terasz és tehát közös udvar várja, karnyújtásnyira a gyógyfürdőtől. Ne maradjon le! Átadás 2026 végén. Részletekért látogasson el az rmbtrans.hu oldalra, vagy hívjon minket a 0670 000 2087-es számon. Centrál 1. Stílus és kényelem Mórahalom szívében.
0: Ez itt a te reklámod helye. Vállalkozást indítottál, új termékkel vagy szolgáltatással bővült a palettád? Nagy dobásra készülsz, vagy csak azt akarod, hogy mindenki halljon rólad? Mutasd meg magad a Dél-Alföldi régió egyik legnagyobb lefedettségű helyi rádiójában. Rádió 7. Csatlakozz elégedett partnereinkhez, mert a te sikered a mi sikerünk is. Keresd minket bizalommal az értékesítés@dalmc.hu e-mail címen, a radio7.hu-n vagy a promenád24.hu-n. Hirdess a Rádió 7-ben! Ez reklám volt. Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden.
5: Köszöntöm Önöket, Megyeri József vagyok. Újabb nemzetközi tudományos elismerésben részesült a Szegedi Tudományegyetem. Dr. Tölgyesi Csaba, az ökológiai tanszék adjunktusa bekerült a világ 25 legjobb, a Föld megmentésén dolgozó tudósa közé. A kutató ezzel esélyessé vált a jövő januári 1 millió dolláros nemzetközi fődíjra is. Dr. Tölgyesi Csaba és nemzetközi csapata arra hívta fel a figyelmet, hogy a klímaváltozás elleni küzdelemben önmagában az erdősítés nem elegendő. Kutatások szerint a legfontosabb feladat a szén-dioxid kibocsátás gyors és jelentős csökkentése. Az eredményeket a Davoszi Világgazdasági Fórumon is bemutathatják majd. Ismét lesz címet kézműves piac Vásárhelyen, a Besenyei Ferenc Művelődési Központ szervezésében. Az árusok pénteken délután 3 és 6 óra között települnek ki helyi termékeikkel az almás kertbe.
0: Velünk történt. A Rádió 7 hírei röviden. Indul egy újabb óra Hódmezővásárhely, Makó, Kistelek és a térség leg...